0: Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akarattal, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Unger Anna megválasztásáról a vagyon visszaszerzési hivatal élére. A 24.hu szemléje szerint a 2022-es ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy vélekedik, éppen most szaladt ki a Tisza a kormány alól. Azt írta, akármerre megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. A Facebook Tisza csoportból nem az elégedetlenek, hanem a parlamenti képviselő távozik. Bódis Krisztina magyarázkodó posztján a dühös hangulat jel van többségben. A sajtó egységesen száll szembe a döntéssel. Eddig a Tiszát támogató humorista is csalódásról készít videót, és a napokban megtartott belvárosi rendezvényükön is kivétel nélkül mindenki fel van háborodva. Nem egyszerű a vendéglátós élet Tóth Vera szerint. Az énekesnő a minap hosszú posztban számolt be azokról a nehézségekről, amelyek őt érik, mióta férjével egy éttermet üzemeltetnek. Azt írja, sokszor a hónap végén összeszámolják, mi maradt nekik, miután mindenkit kifizettek, és sokszor kiderül, hogy szinte semmi, hiába látszik egy nagy összegű bevétel az adott hónapban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Elvész kiáll. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó Kiskore felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akarattal, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Unger Anna megválasztásáról a vagyonvisszaszerzési hivatal élére. A 24.hu szemléje szerint a 2022-es ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy vélekedik, éppen most szaladt ki a Tisza a kormány alól. Azt írta, akármerre megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. A Facebook Tisza csoportból nem az elégedetlenek, hanem a parlamenti képviselő távozik. Bódis Krisztina magyarázkodó posztján a dühös hangulat jel van többségben. A sajtó egységesen száll szembe a döntéssel. Eddig a Tiszát támogató humorista is csalódásról készít videót, és a napokban megtartott belvárosi rendezvényükön is kivétel nélkül mindenki fel van háborodva. Nem egyszerű a vendéglátós élet Tóth Vera szerint. Az énekesnő a minap hosszú posztban számolt be azokról a nehézségekről, amelyek őt érik, mióta férjével egy éttermet üzemeltetnek. Azt írja, sokszor a hónap végén összeszámolják, mi maradt nekik, miután mindenkit kifizettek, és sokszor kiderül, hogy szinte semmi, hiába látszik egy nagy összegű bevétel az adott hónapban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon,
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Frisch kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az MVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kiskore felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akarattal, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Unger Anna megválasztásáról a vagyonvisszaszerzési hivatal élére. A 24.hu szemléje szerint a 2022-es ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy vélekedik, éppen most szaladt ki a Tisza a kormány alól. Azt írta, akármerre megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. A Facebook Tisza csoportból nem az elégedetlenek, hanem a parlamenti képviselő távozik. Bódis Krisztina magyarázkodó posztján a dühös hangulatjel van többségben. A sajtó egységesen száll szembe a döntéssel. Eddig a Tiszát támogató humorista is csalódásról készít videót, és a napokban megtartott belvárosi rendezvényükön is kivétel nélkül mindenki fel van háborodva. Nem egyszerű a vendéglátós élet Tóth Vera szerint. Az énekesnő a minap hosszú posztban számolt be azokról a nehézségekről, amelyek őt érik, mióta férjével egy éttermet üzemeltetnek. Azt írja, sokszor a hónap végén összeszámolják, mi maradt nekik, miután mindenkit kifizettek, és sokszor kiderül, hogy szinte semmi, hiába látszik egy nagy összegű bevétel az adott hónapban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 31-én, a mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Rendkívül eredményes és mozgalmas nyári szezont tudhat maga mögött a balassagyarmati NNC Garage Autós Klub. Hontvári Zoltán, a csapatvezetője a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a szezont idén is a hagyományos AMTS kiállítással indították, ahol 7 autót mutattak be a nagyközönségnek. A nyári hónapok során a klub tagjai számos hazai autós találkozón és tuning kiállításon vettek részt, ahonnan rengeteg díjjal és kupával tértek haza. Hozzátette, a csapat különösen büszke arra, hogy nem csak kiállítóként, hanem állandó vendégként és meghívott klubként is képviselhették a várost. Az autók minősége, az egyedi kialakítások és a különleges dekorációk szinte mindenhol elismerést váltottak ki a zsűri és a közönség körében. Hontvári Zoltánt, az NNC Garage vezetőjét hallják.
3: Volt autónk, ami nagyon nagy sikereket ért el, például a szezont azt kezdtük, ugye, mint minden évben az AMTS-sel, ott a standon 7 autót vonultattunk fel, és utána megindult a szezon, találkozóra járás, rengeteg díjat hoztak haza a srácok, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Van egy-két autó, ami már egészen magas szintre emelkedett. Igazából elmegyünk autós találkozókra, nyilván jól érezni magunkat, nyilván megmutatni azokat az autókat, amiket úgy szívesen kiviszünk. Bár vannak olyan találkozók, ahova gyakorlatilag családi zünk volt, olyan találkozóval 13 autóval mentünk ebbe, volt gyári autó is, de ott a hangulat volt a lényeg. Ott elfoglaltunk egy igen nagy placot, sátrakkal, pavilonokkal, mindennel, ott alvósan, és akkor a szervezőség közben ugye az autókat körbejárva díjazta azokat az autókat, amelyek nekik tetszettek.
2: Párkányi Rapp Péter Kossuth díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mintegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket, és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. A helyzet tisztázása érdekében Párkányi Rapp Péter kijelentette, a kis targoncás szobor jelenleg nála van biztonságban, ám azt semmiképpen sem hajlandó portán vagy harmadik félen keresztül eljuttatni a tulajdonosához. Leszögezte, hogy a művet kizárólag egy személyes, négy szemközti találkozó keretében adja vissza Kolodkónak, mert szeretne végre a szemébe nézni és tisztázni a történteket. Párkányi Rapp Péter Kossuth díjas szobrászművészt hallják.
4: Erre hivatkozott, hogy ő Karácsony Gergely felszólítására ment el és egészítette ki ezt a szobrot. Abszolút egyetértettünk abban, hogy el lehet vinni onnan a szobrát. Én megkértem őt, hogy ő legyen az, aki ezt bontsa le. Azt mondta, hogy hát ő egy gerilla szobrász, és egy gerilla szobrász ilyet nem tehet, de abszolút hozzájárul ahhoz, hogy én ezt lebontsam, és ennek semmilyen következménye nem lesz. Abba maradtunk, hogy a búcsúzóval elmondtam neki a telefon végén, hogy akkor, amikor én lebontom, akkor én ezt utána neki személyesen szeretném átadni ezt a szobrot. Ebbe maradtunk, azt mondta, hogy rendben van. A lebontás után én azóta hívom őt telefonon, folyamatosan le vagyok tiltva, ugyanakkor föltette a Facebookra egy posztot, a közösségi követői oldalán egy posztot, minthogyha ő ebben teljesen vétlen, abszolút nem említette meg, hogy ez egy közös megegyezéssel történt, hogy ő ehhez hozzájárult.
2: Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Kovács Viktort, a Nógrád várának megmentéséért alapítvány tagját hallják.
0: Egy hiánypótló műről beszélünk, korábban is kísérleteztünk ugye tájékoztató táblákkal, de próbáltunk valami interaktívabbat csinálni. A várfeljáróban ugye 5 táblán ismerhetik meg az emberek a vár történetét, de ez a hangos kalauz, ez az audio guide, ez 12 állomásban vezeti végig az embereket a váron. Az ötlete az alapítványunk egyik tagjától, Paulinyi Zoltántól származik, az ő fejlesztés az egész történetet házon belül meg tudtuk oldani. Ez gyakorlatilag a várparkolótól kezdve egészen végig a várfeljárón át a váron keresztül vezeti az embert, és mindenhol érdekességeket mond el magáról, az építményről, hogy mi állhatott ott egykoron, hogyan épült jelenlegi tudásunk szerint, és miért csak annyi látható belőle, mint ami ma is.
2: Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használni felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csagábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7.300 euró, így összesen 85 millió forintból tud meg valósulni az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárásokra. Elsajátítására. 10 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzéremmel zárták a balassagyarmati vitalitás esekajakosai a Wichmann Tamás emlékversenyt Nőtincsen. A nyár záró megmérettetése négy az egyesület a harmadik legeredményesebb volt.
1: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Milleniumi soron, Szendehelyen a temetőnél, valamint a 2-es főúton Űrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 31-én, a mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Rendkívül eredményes és mozgalmas nyári szezont tudhat maga mögött a balassagyarmati NNC Garage Autós Klub. Hontvári Zoltán, a csapatvezetője a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a szezont idén is a hagyományos AMTS kiállítással indították, ahol 7 autót mutattak be a nagy közönségnek. A nyári hónapok során a klub tagjai számos hazai autós találkozón és tuning kiállításon vettek részt, ahonnan rengeteg díjjal és kupával tértek haza. Hozzátette, a csapat különösen büszke arra, hogy nem csak kiállítóként, hanem állandó vendégként és meghívott klubként is képviselhették a várost. Az autók minősége, az egyedi kialakítások és a különleges dekorációk szinte mindenhol elismerést váltottak ki a zsűri és a közönség körében. Hontvári Zoltánt, az NNC Garage vezetőjét hallják.
3: Volt autónk, ami nagyon nagy sikereket ért el, például a szezont azt kezdtük, ugye, mint minden évben az AMTS-sel, ott a standon 7 autót vonultattunk fel, és utána megindult a szezon, találkozóra járás, rengeteg díjat hoztak haza a srácok, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Van egy-két autó, ami már egészen magas szintre emelkedett. Igazából elmegyünk autós találkozókra, nyilván jól érezni magunkat, nyilván megmutatni azokat az autókat, amiket úgy szívesen kiviszünk, bár vannak olyan találkozók, ahova gyakorlatilag családi zünk volt a találkozó, ahol 13 autóval mentünk, ebbe volt gyári autó is, de ott a hangulat volt a lényeg. Ott elfoglaltunk egy igen nagy placot, sátrakkal, pavilonokkal, mindennel, ott alvósan, és akkor a szervezőség közben ugye az autókat körbejárva díjazta azokat az autókat, amelyek nekik tetszettek.
2: Párkányi Rapp Péter Kossuth díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mintegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. A helyzet tisztázása érdekében Párkányi Rapp Péter kijelentette, a kis targoncás szobor jelenleg nála van biztonságban, ám azt semmiképpen sem hajlandó portán vagy harmadik félen keresztül eljuttatni a tulajdonosához. Leszögezte, hogy a művet kizárólag egy személyes, 4 szemközti találkozó keretében adja vissza Kolodkónak, mert szeretne végre a szemébe nézni és tisztázni a történteket. Párkányi Rapp Péter Kossuth díjas szobrászművészt hallják.
4: Erre hivatkozott, hogy ő Karácsony Gergely felszólítására ment el és egészítettek ki ezt a szobrot. Abszolút egyetértettünk abban, hogy el lehet vinni onnan a szobrát. Én megkértem őt, hogy ő legyen az, aki ezt bontsa le. Azt mondta, hogy hát ő egy gerilla szobrász, és egy gerilla szobrász ilyet nem tehet, de abszolút hozzájárul ahhoz, hogy én ezt lebontsam, és ennek semmilyen következménye nem lesz. Abban maradtunk, hogy a búcsúzóval elmondtam neki a telefon végén, hogy akkor, amikor én lebontom, akkor én ezt utána neki személyesen szeretném átadni ezt a szobrot. Ebben maradtunk, azt mondta, hogy rendben van. A lebontás után én azóta hívom őt telefonon, folyamatosan le vagyok tiltva, ugyanakkor föltette a Facebookra egy posztot, a közösségi követői oldalán egy posztot, minthogyha ő ebben így teljesen vétlen, abszolút nem említette meg, hogy ez egy közös megegyezéssel történt, hogy ő ehhez hozzájárult.
2: Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a Várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Kovács Viktort, a Nógrád várának megmentéséért alapítvány tagját hallják.
5: Egy hiánypótló műről beszélünk. Korábban is kísérleteztünk ugye tájékoztató táblákkal, de próbáltunk valami interaktívabbat csinálni. A várfeljáróban ugye 5 táblán ismerhetik meg az emberek a vár történetét, de ez a hangos kalauz, ez az audio guide, ez 12 állomásban vezeti végig az embereket a váron. Az ötlete az alapítványunk egyik tagjától, Paulinyi Zoltántól származik, az ő fejlesztés az egész történetet házon belül meg tudtuk oldani. Ez gyakorlatilag a várparkolótól kezdve egészen végig a várfeljárón át a váron keresztül vezeti az embert, és mindenhol érdekességeket mond el magáról, az építményről, hogy mi állhatott ott egykoron, hogyan épült jelenlegi tudásunk szerint, és miért csak annyi látható belőle, mint ami ma is.
2: Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon, és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat, vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csa Gábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki. A gyarmati önrész 7,3 euró, így összesen 85 millió forintból tud meg valósulni az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárásokra. Elsajátítására. 10 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzéremmel zárták a balassagyarmati vitalitás esekajakosai a Wichmann Tamás emlékversenyt Nőtincsen. A nyár záró megmérettetése négy az egyesület a harmadik legeredményesebb volt.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Millenniumi soron, Szendehelyen, a temetőnél, valamint a 2-es főúton Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
6: Tapsvihar, tapsvihar! És mindez ezen a szép 2026. augusztus 31-i hétfői napon Nemesfári Norbinak is szól, mert hogy erőt vett magán, és ki a csipát a szemből, és itt vagy.
7: De elképesztő művelet volt ez. Hát olyan energiák, azt kellett mozgósítanom ezzel kapcsolatban, ennek érdekében, amit majd meglepődtebb rajta, hogy egyáltalán előjöttek belőle.
6: Nagyon jó. Én miért tudtam, hogy benned van?
7: Van. Még van. Én úgy láttam egyelőre, de bízom benne, hogy azért még a héten kitart, mert még csak hétfő van, ahogy mondtam.
6: Igen, jó, de milyen izgalmas hétfőnk van ezen a szép, tényleg augusztus 31-i napon, a nyarunk utolsó napja, és hát holnap aztán, gyerekek.
7: Hurrá! De
6: még addig, addig még van idő. Na, jól van, nézzük, hogy kire gondoljunk ma.
7: Ma mindenképpen gondoljunk, és gondoljatok. Erikára, Bellára, Ramónára, Rajmundra, Ajdára, Aldára, és Paminára, és Aminát se felejtsétek el.
6: Na, jól van. Fontos, hogy a mai nappal szolgáltatásváltás történik Balassagyarmaton, ami a szemétszállítást illeti.
7: Igen. Hát akkor lehet, hogy egy remek pont kerül a csúnya sorozat végére.
6: Nagyon reméljük. Egyébként véget érnek a vertikálos napjaink. Véget ér az, hogy ott büdösödik a szemét a ház előtt, és nem viszik el, és már gyakorlatilag nem tudom, hogy elszárad a zöld hulladék, ami most már nem is zöld hulladék, hanem már barna lesz, mire ide ér.
7: Innentől a szemét most nincs vertikál, a horizont is kitágulhat, és kitisztulhat, és láthatjuk újra a naplementét,
6: magyar
7: a feketét.
6: Ez így lesz. Na, úgyhogy mi van, hogy van, ezt ugye múlt héten már lehetett tudni, de aztán azért átmegyünk, és elbeszéljük azt, hogy ennek mi is a háttere, aki még nem tudná, Csok Gábor polgármester hét után a vendégünk, és aztán Szádoszki Imrét hívjuk Vácon, Kisvác önkormányzati képviselője, mert hogy ugye itt mentek mentek azok a hírek, miszerint ugye, amikor tudni, mész be Vácra, Mész.
7: Melyik felére a gyarmatról?
6: Igen, Balassagyarmatról mész fel Vác, ezt mondjuk a hallgatóknak is, és hogy mész, ugye beértél, és ugye amikor itt eltekintesz balra, akkor ott még a városnak a határában nagyjából, de már azért, hogy bent vagy, akkor van egy ilyen vasúti híd, és alatt a két alagút. Megvan?
7: Hogyne, persze, az világ életében mindig volt ráírva valami.
6: Így van. Na, az alagutat, elvileg ugye az a hír jár, hogy az egyik ágát azt le fogják majd zárni, mégpedig egy új közlekedési koncepció kapcsán, erről mennek a hírek folyamatosan, és mindenki fel van zúdulva, viszont ugye ebből semmi nem igaz. Úgyhogy beszélünk erről az Imrével, mert jó, hogy itt lesz egy ilyen koncepció átalakítás, stb., de nem lesz ez árva, ez az ő álláspontuk, úgyhogy ez is téma ma, meg sok minden más is még, úgyhogy zenékkel kezdünk.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Új, fent itt vagyunk, Norbikám, jó reggel.
1: Szép reggelt, sziasztok.
0: Egyes szuszanunk, és akkor hozunk nektek egy születésnapos, mert ugye mai napon 81 éves Van Morrison.
1: Azt a kutya fáját.
0: Akkor egyébként nem sokat tudtam, én a Demet ismertem, nagyon szeretem egyébként a Demet, ugye Please Don't Go, meg hasonló, de én annyira nem vagyok Van Morrison munkásságával tisztában. De
1: nagyon sokszor följött el a neve.
0: Tudom, viszont ezen most egyébként én változtatok, és már csak azért is, mert 1970-ben megjelent lemezről is fogunk beszélni, ez nem más, mint a Moondance, és végighallgattam a lemezt, és ezt Bakaritánzt meg fogom rendelni. Tehát, hogy ott annyira vagy? Jó az a nóta, amit most hozok nektek, és egész lemez annyira jó, nem ismertem. De pont így a munkám véget megismertem. Ez valami hihetetlen ez a dal is például. Az egész ilyen szólos, jazzes, akusztikus, tehát ilyen Bill Withers-től kezdve érzed benne Bob Dylan-en keresztül a tehát nagyon jó az egész lemez, úgyhogy 40 perc csodálat, és a címadó dal, a Moondance, és valami annyira laza, jazzes, szólos történet, ez valami hihetetlen.

0: annyira jó ez a lemez.
1: Ezt láttam, ahogy,
0: ez a dal
1: ahogy így berongyol a stúdióba reggel, elnyomja a cigarettát, megiszik gyorsan egy narancslebet, és azt mondja, na, gyerünk, vegyük, énekeljük, nyomjuk, és aztán 10 perc múlva
2: annyira
1: megvan a dal.
2: Ez, gyerekek.
1: Elképesztő.
2: Igen, ami fontos, ugye Ludwig van Beethoven, meg Jean-Claude Van Damme, és ugye Van Morrison, nem Van Morrison, mert hogy ugye ő George Ivan Morrison, és innen a Van Morrison. Jó? Tehát, hogy nem
1: Van.
2: Nem Van, mint Beethoven, Ludwig Van, meg nem tudom, mint
1: tényleg hollandusul Van.
2: Nem, hanem Van Morrison, nagyon fontos Van Morrison, és hát 13 éves korábban már zenészként dolgozott, gitár, szaxofon, más hangszerek, az apja óriási blues, meg jazz lemezzel rendelkezett, tehát, hogy...
1: Angol emberről beszélünk?
2: Ír. Belfast.
1: Ír.
2: Igen. És hát beleszippantódott a zenébe is, és így kezdett el egyébként először a Demmel, a Rhythm and Blues, 60-as évek, nagyon jó, és aztán pedig ugye jött az ő szóló karrierje, és ugye a 70-es lemez a Moon Dance, az, ami meghozta számára a sikert, mert ugye az első az Astral Weeks volt, az a művészek kedvence volt, ez a Moon Dance, ez meg ugye abszolút egy közönség kedvenc volt, mert a jazz, soul, blues, pop, és ízlenei hatások is vannak benne.

0: Érdekes, hogy nagyon hosszú életű lemez lett a Moondance, mert hogy nem egy ilyen berobbanó siker lett, annak ellenére, hogy ez már azért ilyen közösség barát a történet, hanem évtizedek alatt folyamatosan fogyott és állandóan vették. Tehát, hogy mindig ráakadtak az emberek, és mindig ment, ezért például ugye az album az USA-ban háromszoros platina lett, mert hogy állandóan fogyasztották a népek. És
1: milyen tudták. Érdekes.
0: Nagyon. És mind a mai napig egyébként turnézik, és ugye nem tartozik azok közé, a sztárok közé, akik kifejezetten élvezik a reflektorfényt, távolságtartó.
1: Ezért tudunk keveset róla amúgy, tényleg?
0: Nincs sztár élet, és ugye egyébként olyan érdekes, hogy az egyik legjobb rock hangniak tartják Van Morrisonnak a hangját.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, jó, hogy mondtad egyébként, ennek a lemeznek én is neki fogok menni, meg ugye egyáltalán át fogok szaladni az életművén az ember.
0: Hallgassuk meg együtt, nagyon jó.

0: Mi történt augusztus utolsó napján? Ez egy nagyon fontos kérdés, kedves hallgatók, úgyhogy meg is nézzük, hogy mi történt. Hát megszületik Caius Julius Caesar Germanicus Caligula római császár.
1: Hát általában ennek semmi köze nincs az iskola kezdéshez, de szerintem nincsenek véletlenek.
0: Igen?
1: Hát figyelj,
0: azt mondod.
1: Hát persze, egy ilyen kemény ember akkor születik, meg az nagyjából jelzi, hogy azért a tanév az oda fogja magát vágni.
0: Lehet.
1: Gondolom én.
0: És akkor legyen valami.
1: És akkor legyen egy felütése, legyen egy alaphangulat, tehát azért legyen, főleg később, mikor már a Cézárka nagyobb emberke volt, és igazán bekeményített. Hát onnan lehetett tudni, hogy így, ha visszafejtették az időkerekét, és visszagorították, hogy már a születése, ugye nem véletlenül volt az augusztus utolsó napján.
0: Igen, értem. Mindeközben...
1: Mi volt még bármi?
0: Mindeközben a kirgizek és az üzbégek is örülnek a mai napnak, mert hogy ugye 91-ben a kirgiz köztársaság függetlenségének napja, illetve az üzbég köztársaság függetlenségi napja. Azért ott ott a Kaukázus környéki országoknál is azért ott van kavar. Ugye én örmények, meg grúzok, meg ott, hogy fú, azért...
1: Ezért is lehet örülni borzasztóan annak, hogy ez itt...
0: Vagy volt kavar.
1: Hogy volt ebből tisztulás, tehát hogy azért ki tudtam mondani ott két köztársaság, és hogy ő független az addigi katyvasztól.
0: Igen.
1: Le a kalappa.
0: Ma halt meg Diana, 97-ben.
1: Én csíptem ezt a hölgyet. Kevéssé ismertem az akkori munkásságát, viszont
0: hát én még kicsi voltam.
1: Viszont akkor a dokumentumfilmekből, meg a filmekből és bármilyen megjelenítésben, amit őt lehetett, tehát el kell fogadni, hogy azért ő is egy olyan életet élt szerintem, ami messze föl túlmutatott azon, hogy most ő tényleg egy ilyen kvázi uralkodó, celebkedős valaki.
0: Igen,
1: lett
0: meg
1: volna.
0: Ugye az ő esete az, amikor tipikusan túltolták a paparazzok, meg az újságírók, undorító. Meg a undorító, tehát hogy ott az, és szegény, ha tudta volna, hogy mi vár rá, már bocsánat. Mert ugye, hogy az azért nem mutatta, az egy ilyen vészjelző volt a szakma szempontjából, viszont ami most van...
1: Igen, tragédia. Amíg az angolokra marha mérges vagyunk, a Diana-ba kb. Ugyanúgy bánnak el, mint amennyire most a Katalin is nem helyén kezelik ezt a tündérlényt.
0: Igen. Na jól van, ezek voltak a kék vérhíradó percei. Megyünk tovább egy régi nógrádi hillappal.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1987. augusztus 31-i a cikkünk régi Nógrádból, kisiparosok. Nógrád megyében összesen 2700 a kisiparosok száma, jelentős társadalmi munkát végeznek környezetük gyarapításáért. A sportlétesítményeknél végzett társadalmi munka értéke az idén például elérte a 900 000 forintot. Kiemelkedően sokat dolgoztak a Széchenyi és a Balassagyarmati alapszervezet tagjai. Egy ilyen kis mínuszos cikk volt ez, úgyhogy beszélgetünk erről Gere Józsival. Szia Józsi, jó reggelt! Hello!
3: Szervusztok!
0: Na, hát kisiparosok, most akkor itt ilyen Szabóra kell gondolnom, szerinted, meg nem tudom én éppen a pékekre, meg ilyesmikre, vagy nem?
3: Őrájuk kell gondolni. Ők is aztán kétfelé oszthatók. Ugye az egyik ilyen társaságnak volt a Ernyő szervezete, ősidők óta az ipartestület. Ugye ez volt 1948-ig, ezek az ipartestületek ellátták az iparosoknak a érdekképviselet, de egyfajta ilyen kulturális mozgalmi életet is szerveztek, bálokat, kirándulásokat, sportnapokat. Volt sok olyan ipartestület, akinek foci csapata is volt, wow, például. Na ez volt 1948-ig, akkor megalakult a KIOSZ, ugye ez a Kisiparosok Országos Szervezete vagy Szövetsége, ugye ez 1990-ig működött, és 1958-tól itt kötelező volt a tagság. Tehát a kőműves, a cipész, a cukrász, mindenki itt be kellett volni. Gondolom, ami tagdíj volt, és hát ugye mit is csinált? Egyrészt a hivatalos nyilvántartásokat vezették a kisiparosoknak. Ők végezték a szakmai vizsgáztatást, a mesterképzést. Volt bizonyos hatósági jogkörük is, és hát véleményezték a ipar igazolványokat. 1990-ben ez a rendszer megszűnt, és akkor az IPOSZ létezik most. Nem olyan nagy a lefedettsége, mint a KIOSZ, a KIOSZ-nak volt. Uh-huh. Ez a IPOSZ, ugye IPOSZ Testületek Országos Szövetsége. Ez is főképp érdekképviseletet folytat, de segít a vállalkozások megindításával figyeli a pályázatokat, ha kell pályázatot ír, és követi a különféle támogatási lehetőséget, erről is értesíti a tagokat. A másik csapat, ez a gyakorlatilag a kereskedők és a vendéglátósok. Uh-huh. Nekik a kisosz volt, meg van ma is. Ez 1904-ben már megalakult, és hát 1947-ben alakult újra, de gyakorlatilag ugyanezzel a formában működik a mai napig. Ez is egy képviselet. Ugye a hivatalos neve kereskedők és vendéglátók országos érdekképviseleti szövetsége. Ez a kisoszt. Na most ezek a ide települt kereskedők, vállalkozók igen, mindig is jelen voltak a város életében. Tehát segítettek, adakoztak, most itt nem tudnám hirtelen felsorolni hol, de számtalan helyen, például játszótér építésnél, óvodafestésnél és ilyen helyeken, tehát ők részesei a város életének, és hát szerintem talán egy kicsit visszafogottabban, de ez most is ugyanígy működik, hogyha megszólítják őket, akkor nyilván segítenek, meg ott vannak.
0: Igen. Egyébként én is így vélem, tehát amikor ilyen forgatások, meg hasonlók, akkor azért lehet a nevükkel, meg a tagokkal egyébként találkozni, meg szembe jönnek ezek a történetek. Oké, Józsi, köszi, és akkor holnap folytatjuk. Jó, köszönöm, hogy itt voltál. Szia, mi pedig a dalokkal megyünk tovább.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálogékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálogékszerüzlet.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
6: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
5: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
6: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
7: Rendkívül eredményes és mozgalmas nyári szezont tudhat maga mögött a balassagyarmati NNC Garage Autós Klub. Hontvári Zoltán, a csapatvezetője a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a szezont idén is a hagyományos AMTS kiállítással indították, ahol 7 autót mutattak be a nagy közönségnek. A nyári hónapok során a klub tagjai számos hazai autós találkozón és tuning kiállításon vettek részt, ahonnan rengeteg díjjal és kupával tértek haza. Hozzátette, a csapat különösen büszke arra, hogy nem csak kiállítóként, hanem állandó vendégként és meghívott klubként is képviselhették a várost. Az autók minősége, az egyedi kialakítások és a különleges dekorációk szinte mindenhol elismerést váltottak ki a zsűri és a közönség körében. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmat város önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csagábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7.3 euró, így összesen 85 millió forintból tud megvalósítani az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárás elsajátítására. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A Tisza szavazók 80%-a 64%-ot tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az MVBH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez.
1: Időjárás.
7: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Millenniumi soron, Szendehelyen, a temetőnél, valamint a 2-es főúton Űrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
8: Nagyon szól.
9: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Sziasztok, megafonisták, itt vagyunk, ragyogunk augusztus 31-én hétfőn. Bizony, ez a nyár utolsó napja. Hát töltsük el együtt ezt is. Nem, mint hogyha a szeptember első napját nem együtt töltenénk holnap.
10: De az nem ez.
9: Az másik. Nozzuk.
10: Az holnap.
9: Jó reggel.
10: Sziasztok, jó reggel.
9: Na.
10: Egyébként igen.
9: Viszont, hogy miért is más ez a nap, na, mint a többi. Cézár ide.
10: Cézár oda?
9: Cézár oda, ezt mindjárt a Megaslágerek után
10: szegény, ha tudná.
9: El fogjuk nektek mondani.

0: Jó reggelt mindenkinek! Ez a nap ez más lesz, mint a többi. Mégpedig azért, mert mától eltűnik életünkből a Vertikál Group. Ugye?
1: Igen. Hát a...
0: Igen. A...
1: Nem tudom, látjuk azt, hogy morzsolják a hallgatók a szemüsarkából a
0: bíznak abban, hogy most akik jönnek, ugye a 60-iak, azok azért rendben jobban fogják
1: csinálni.
0: Igen, mert ugye mai naptól új szolgáltatóhoz kerül a kommunális, a szelektív és a zöld hulladék begyűjtése Balassagyarmaton, érte további 8 településen, és ugye azért történik mindez, mert hogy hónapok óta a gyarmat ebben könnyebileg tudják, hát egyre súlyosabb hulladékszállítási problémák voltak, nem jött a zöld, nem vitték el, nem tudom, minden volt, az volt a baj, ugye, hogy meleg van, télen az volt a baj, vagy mikor esett a hó, hogy akkor hó van.
1: Amik egyébként bajok, tehát tagadhatatlanul nem gyorsítanak egy ilyen
0: munkát. Ott akkor, ne emelni már akkor
1: munkát.
0: Fa van, nem tudom, tehát igen. Mindig volt valami, kiesett az ember, nem volt ebben, stb. És ahogy ez úgy ment, ugye folyamatosan kapták a jelzéseket az önkormányzatok, nyilván Balassagyarmat is, és közben ugye MOHU-val egyeztettek, és ugye régió felelős NHS Zónok ZRT-vel, és innentől kezdve aztán oda jutottunk, hogy akkor mától a 60. központ szelektív non-profit Kft. Veszi át. Tehát a szolgáltató más nem csak Balassagyarmat, hanem Patvarcon, Őrhalomban, Hugyagon, Csitáron, Ilinyben, Nógrádmalcalon, Szűcsben és Széchenyben. Úgyhogy goodbye, Vertikál Group.
1: És ezzel persze az is remélve lesz, hogy az ezzel járt összes kellemetlenség és a multi, és innentől kezdve persze minden rendben lesz. Az én azt olvasgattam itt-ottam ott, hogy országosan voltak a miénkhez kísértetiesen hasonló tünetek a szemétszállításban.
0: Igen, mert valahogy ez úgy van, hogy ugye van a MOHU, és akkor a MOHU alatt vannak, majd így elmondja Csak Gábor polgármester, a MOHU alatt vannak ilyen régiós izék, és akkor azok fognak kötni szerződést, mondjuk a Norbert Edem hulladékszállítóval, mert mondjuk nekünk van 10 emberünk, meg 10 kocsink.
1: Nem, és 10 akkor, cégünk van, vagy minden 100 igen, emberre.
0: És akkor, hogy ezt így meg tudjuk itt csinálni.
1: Igen.
0: Viszont azért itt voltak gondok már ennél a Vertikálnál, és akkor most igen.
1: Okay,
0: de most ez melyik az a Disney mesefilm? Tudod, ez új érzés.
1: Ez az Aladdin.
0: Ne, abban van.
1: Yes.
0: Ezt érezzük most.
1: Igen.
0: Mi?
1: Igen, hát benne van a dzsin, benne van a mese, benne van a hercegnő.
0: Igen.
1: Van abba Jafar is, azt hiszem.
0: Hát, volt egyébként dzsin, miután érted, itt már 2 hétig ott volt a kommunális, és akkor itt fölemelted a tetejét, hogy akkor itt kijöttek belőle a dzsinek.
1: Szerintem mindenkinek volt a saját dzsinje.
0: Igen, nem kellett egyébként, tudod, mint a lámpás dörzsögetni. Jött az ki magától.
1: Nem, igen. Hát, hogy aztán a kívánságokat, hogy teljesítette, nem, azt nem tudom. Is. Ha az volt a kívánság, hogy a szemétszállító cég cserélődjön le, azt mondjuk most tudta teljesíteni.
0: Na, Csak Gábor polgármester mindjárt a vonalban, és akkor átbeszéljük az egész folyamatot, és azt, hogy akkor lesz-e változás, érzékelhetünk-e mi ebből bármit is, vagy sem, ez is mindjárt kiderül.

0: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, szevasztok! Na, fontos a hír, ami ugye az elmúlt napokban azért elérte a balassagyarmatiakat és a környékbeli lakókat is, de azért ezzel mindenképpen foglalkozunk, mert még lehet, hogy valaki nem tudja azt, hogy most ezekben a napokban más új szolgáltatóhoz kerül a kommunális, a szelektív és a zöld hulladék begyűjtése Balassagyarmaton és további 8 településen. Ugye az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy ezt mondtuk az előbb a srácokkal is, hát folyamatosan lehetett azt tapasztalni, hogy egyre rosszabb és egyre nagyobb problémák vannak, amelyek ugye itt a hulladékszállítások kapcsolatban előjöttek. És hát nyilvánvalóan, bár mondjuk a lakosok nem tudták, de azért itt az önkormányzat a háttérben folyamatosan azon dolgozott, tárgyalt, hogy valahogy ez megoldódjon. És egyébként emlékszem, hogy sokszor az volt, hogy még a polgármestereknek sem szóltak le mondjuk föntről, hogy akkor egy napot csúszik, hanem akkor a lakosok észrevették, hogy akkor nem vitték el a szemetet, akkor szóltak a polgármestereknek, ők meg azért megkérdezték, hogy mi van, és akkor mondták, hogy ja, hát igen, akkor 2 napot most itt csúszunk. Úgyhogy ebből lett elege gyakorlatilag itt a balassagyarmati városvezetésnek is. És ugye Balassagyarmat mellett Patvarc, Őrhalom, Hugyag, Csitár, Ilin, Nógrád, Marcal, Szügy és Széchény településeket érinti az, hogy most már elköszönünk a Vertical Grouptól, és akkor jön egy másik régiófelelős, vagy egy másik olyan szolgáltató, akivel meglátjuk, hogy zöld ágra tudunk-e vergődni. Na, ennek az egésznek a folyamatáról azért egy picit beszéljünk, mert tényleg szeretem látni azt, mi miért történt. Úgyhogy Csak Gábor polgármestert felhívtuk, és egy picit beszélgetünk erről a helyzetről. Jó reggelt kívánunk, hello Gábor.
1: Jó reggelt, szervusztok, tisztázzunk néhány dolgot, jó, mielőtt belekezdünk. A legfontosabb, hogy 2016 óta, hogy most ez jó döntés volt, vagy sem, ez most részletkérdés, de 2016 óta állami feladat a hulladékszállítás. Uh-huh. 2016 óta az állam, akkor az EHKV, 2023 óta pedig a MOHU, MOL-nak ugye a koncesziós társasága kapta meg az állami feladat ellátást. Tehát a polgárok az állammal szerződnek, ahogy mi önkormányzatok az intézményeink tekintetében is az állammal szerződünk. Tehát a feladatot az állam látja el, az önkormányzatoknak semmilyen kompetenciájuk nincsen a területre. Ugye Balassagyarmaton azért érdekes ez a kérdés, vagy azért kelt viharokat ez a kérdés, mert mi az utolsó pillanatig próbáltuk a picinke városi cégünket, mely 15 települést látott el, megmenteni ebben a, fogalmazunk úgy, erősebb kutyák jelenlétével zajló üzletágban. Ez 24-ig sikerült, utána nem kaptunk olyan szerződéses ajánlatot, amivel ez rentábilisan üzemeltethető lett volna, és a testület nagyon helyesen azt a döntést hozta, hogy nem vállalja fel balassagyarmati polgárok pénztárcája terhére azt, hogy 15 településen az ellátás biztonság az sérül, és hát látjuk már a tavalyi év folyamán, télen év végén, de év elején a havazáskor, és most július óta is, hát fogalmazunk úgy, hogy erősen kritikus volt a szolgáltatás minősége. Az egy dolog, hogy a szelektív meg a zöld hulladékok késtek, de a kommunális szemétszállításban is voltak napos hetes fennakadásokban, igen, és a gyarmaton is. Meg hát, ha nézi az ember a Facebookot, vagy a sajtót, akkor látja, hogy ha nem is országszerte, de mondjuk a vertikál ellátási területén igen, mert hát nyilván évvégén lejárnak a szerződések, és hát nem tudja se a MOHU, lehet, hogy még a kormány sem, hogy mit szeretne ezzel kezdeni. Tehát van egy olyan helyzet, amiben nincsen biztonságban az ellátásrendszer. Zárójel bezárva. Okay. Ettől függetlenül, mint polgármester, mint település vezető, hát mindenki ezt a feladat ellátást, különösen azért, mert kánikula volt, hát szeretné normális működésben tartani, és hát próbáltunk a MOHU-ra és a NHS zónokra nyomást gyakorolni, ugyanis a rendszer úgy áll föl, hogy a MOHU a konceszor, és ő kijelöl az ország területeire úgynevezett régiós koordinátor cégeket, akik jogosultak alvállalkozókkal szerződni abban az esetben, ha nem bírják az egész területet ellátni, nyilván nem bírják. Uh-huh. 10 éve még több száz ilyen szolgáltató volt, ma már 100 körüli mögötte esett le az alvállalkozók száma, ami valahol ott van.
0: Aha. Tehát több rétegben, bocsánat, hogy a hallgatódnak is mondjuk, hogy akkor nincs. De gyakorlatilag a város nem tud, hogy akkor... Te, érted, mire gondolom, hogy beszéltünk az előbb is, hogy akkor nektek semmifajta...
1: Semmilyen ráhatásunk nincsen. Nem vagyunk szerződéses kapcsolatban, tehát mi csak lobbit vagy politikai nyomást tudunk gyakorolni a szolgáltatókra, hogy próbáljanak meg normális alvállalkozót választani, vagy olyat, akinek nincsenek személyi vagy gépparki problémái. Tehát

0: mindig van probléma. Uh-huh. És hát
1: igen?
0: Azt sikerült elérni az NHS zónoknál, ugye a régió felelősnél, hogy akkor 10, pontosabban 9 települést kivesz a vertikál csomagjából, hogy segítse a vertikált is egyébként abban, hogy a felszabaduló energiáival pótolni tudja az elmaradásait. A szolgáltató pedig decemberig, az új szolgáltató, ez a 60 székhelyű szelektív Kft., az pedig ezt a 9 települést decemberig most működtetni fogja, balasagyarmati telephelyjel, tehát külön 5 gépjármű fog ezen a 9 településen dolgozni hétfőtől.
1: Oké.
0: Ami nagyon fontos.
1: Igen?
0: Ami nagyon fontos, hogy a polgároknak nem szabad észrevenni semmit, illetve csak annyit szabad észrevenni, hogy most már normális, mondjuk július előtti állapotok szerint normális rendben fog zajlani a hulladékok elszállítása. Tehát nem változik a hulladéknaptár, nem változik a díj, nem kell új szerződéseket kötni, tehát semmi dolga a lakosságnak nincsen. A felhívás és a tájékoztatás az mindössze azt a célt szolgálta, hogy lássák, hogy próbálunk tenni a dolgok megoldása érdekében. Most ez a következő lépcső, aztán majd meglátjuk, hogy az eredményre vezet, vagy nem, illetve hát nem mi, hanem a MOHU, illetve az állam meglátja, hogy itt történik-e javulás az ellátásban. És amit még szeretnék mondani,
1: igen, mond Gábor,
0: hogy a hulladékudvar és az ügyfélszolgálat, tehát szerződéses kérdésekben, bármiben továbbra is a Városházán működő, szerdánként működő ügyfélszolgálatra kell menni. Ha valami probléma van a járatelakadásban, akkor nyilvánosságra fogjuk hozni a szelektív FT telefonos elérhetőségeit, de minket is értesíthetnek.
1: Jó.
0: És próbáljuk javítani a helyzetet a zsákok ügyében is, mert ugye az utóbbi időben nem is lehet kapni többletzsákot, hát azért problémás, több ebből vérzik a rendszer. Próbáljuk ezt a zsákos rendszert is normalizálni, hogy kapjanak a lakók cserezsákot, illetve hogy lehessen újra vásárolni, vagy valamiféleképpen hozzájutni ezekhez a zsákokhoz.
1: Oké, okay. Gábor,
0: úgyhogy
1: köszönöm.
0: Ennyi,
1: jó a polgármester úr, akkor figyelünk, és akkor bármi van, azt mondjuk a lakosok fele, ugyanúgy jelzés értékkel kell akkor szólni felétek, meg a többek. Jó, oké, okay. Figyelünk.
0: Így van.
1: Jól van. Köszönöm, okay. Hogy tudtunk beszélni.
0: Köszönöm.
1: Szia, minden
0: köszönöm, szervusztó.
1: Na, akkor ezek, kedves hallgatók, a legfrissebb információk azzal kapcsolatban, hogy a mai naptól kezdődően véget ért egy korszak, eltűnt az életünkből a Vertical Group, és ennyitől kezdve egy 60 csipet csapat lesz az, aki azért felel, hogy igen, hogy el legyen vívva a szemét, ugye ez a Selective Nonprofit Kft. Hát reméljük a legjobbakat, jó, és akkor ahogy mondta Gábor, semmifajta változás nincsen, ugye mai naptól lett itt a szolgáltató csere, úgyhogy nem szabad semmit sem észrevennünk, és remélhetőleg tényleg visszaáll most már minden a normális kerékvágásba, és nem lesz az erőben konvergen, és minden szépen fog haladni, és bármi van, akkor hát nyilván fogjátok majd, és én is már fogom figyelni, és akkor közösségi média, stb. A nagyképpen Gáborék megkapják a jelzéseket, hogy mi van, úgyhogy figyelünk, decemberig meglátjuk, hogy fog az új csapat vizsgázni.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Rendkívül eredményes és mozgalmas nyári szezont tudhat maga mögött a balassagyarmati NNC Garage Autós Klub. Hontvári Zoltán, a csapatvezetője a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a szezont idén is a hagyományos AMTS kiállítással indították, ahol 7 autót mutattak be a nagyközönségnek. A nyári hónapok során a klub tagjai számos hazai autós találkozón és tuning kiállításon vettek részt, ahonnan rengeteg díjjal és kupával tértek haza. Hozzátette, a csapat különösen büszke arra, hogy nem csak kiállítóként, hanem állandó vendégként és meghívott klubként is képviselhették a várost. Az autók minősége, az egyedi kialakítások és a különleges dekorációk szinte mindenhol elismerést váltottak ki a zsűri és a közönség körében. interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafon

0: Annak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új Audio Guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a Várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kirészetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csa Gábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki. A gyarmati önrész 7,3 euró, így összesen 85 millió forintból tud megvalósítani az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárás elsajátítására. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, míg a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Millenniumi soron, Szendehelyen, a temetőnél, valamint a 2-es főúton Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Mindent is megtudtunk arról, hogy mi lesz és hogy lesz mától Balassagyarmaton és a környék további 8 településén, Patvarcon, Őrhalomban, Hunyagon, Csitárban, illetve Illi, Nógrád, Marccal, Szügy és Széchenyi településeken, ami a hulladék szállítást érinti, mert hogy elmondott minden csagából a polgármester, és ugye hát december végéig. Hát ugye amíg élek, remélek, van egy ilyen mondás. Reméljük, hogy...
1: Ja, meg hogy az van meg utoljára.
0: Igen.
1: Így legyen. Hát figyelj. Ja. Minden kezdet magában hordozza a reménynek azt a mennyiségét, amelyik egy darabig kitart, míg át nem fordul reménytelenségbe. Bízunk benne, hogy ez itt most nem fog megismétlődni a vertikál mintájára.
0: Igen.
1: Mert hogy azért azelőtt sohasem volt erre precedens.
0: Egyszer nem volt szemétszállítás ugye a vertikál előtti időben. Egyetlen egyszer. Amikor Csabályék.
1: Háborúban, nem?
0: Csabályék, nem. Tehát évente egyszerre nem volt szemétszállítás.
1: Mi volt az oka annak?
0: Január 1.
1: Január 1. Szilveszter napja.
0: Ennyi. Új év. Akkor nem volt, egyébként mindig volt. Tehát legyen október 23-án mindig volt.
1: Ez igaz, és azért emlékezzünk vissza azokra az időkre, amikor a Csabával is beszélgettünk, itt nem keveset.
0: Igen.
1: Azért rend volt. Lássuk ezt be.
0: Igen. Úgyhogy most reméljük, hogy lesz valami újdonság, valami
1: csinálsz?
2: Mit csinálsz? Hall a szív szavát. Élet mámorító.
0: Ezt kell énekelnünk, amikor jönnek a kukásautók.
2: Szőnyegünkön ma éjjel futunk, meséken visz át.
0: Ez az!
2: Egy új élmény.
0: Igen, hatvaniak!
2: Suhan van felleg réteken. Csillag.

0: ne légy még túl merész. Aj, srácok, annyi, hogy Isten hozott benneteket nálunk. Én csak ezt tudom.
1: Majd szóljatok, hogy ettől összefogadtatást kaptatok.
0: Soha nem kaptak ebből még ilyeneket. Igen, a 60. központú Selected Nonprofit Kft. Srácok, komolyan, Isten hozott benneteket. Alig várjuk, hogy együtt működjünk. Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
8: Megéri hozzánk jönni.
9: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
10: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
11: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
12: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
13: Tessék, CH Klíma.
14: CH Klíma.
13: Igen, CH Klíma.
14: CH Klíma.
15: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
2: Reklámot hallottak.
16: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Molnár Róbert.
18: Hírek.
17: Párkányi Rapéter Kossuth Díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mintegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg. Maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket, és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolotko ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. A helyzet tisztázása érdekében Párkányi Rapp Péter kijelentette, a kis targoncás szobor jelenleg nála van biztonságban, ám azt semmiképpen sem hajlandó portán vagy harmadik félen keresztül eljuttatni a tulajdonosához. Leszögezte, hogy a művet kizárólag egy személyes, négy szem közti találkozó keretében adja vissza Kolotkónak, mert szeretne végre a szemébe nézni és tisztázni a történteket. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvodafejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csa Gábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7.3 euró, így összesen 85 millió forintból tud megvalósítani az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztő eszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárás elsajátítására. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eltűnt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették.
16: Melegben hideg, hidegben meleg.
18: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
16: Minden, ami klíma.
19: Időjárás.
17: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
16: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
20: Nyékiautóház.hu.
21: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
22: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője.
23: Otis.hu. Közlekedés.
17: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Millenniumi soron, Szendehelyen a temetőnél, valamint a 2-es főúton Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megapon.
1: Nagyot szól.
19: Vácon vagyunk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Leszálltunk a Kukásautóról, illetve a Szőnyegről, és megyünk Vác felé, mert egyébként ott is csörte van. Zállanak itt az eseménye, gyerekek, itt a nyár utolsó napjaiban. Mert hogy a Vác és környéke Facebook oldalon, amivel most fogunk foglalkozni, ő azt írta egy pár nappal ezelőtt, hogy durva közlekedési beavatkozások jöhetnek a váci középiskoláknak és a városi sportcsarnoknak is otthon nyújtó szérűs kertben. A jegyzőkönyv tanúsága szerint, hogy ezekről a városi képviselők szűk többsége 8-7 arányban döntöttek, és az elfogadott forgalom technikai koncepció az iskola városon túl érinti a balasagyarmati utat is. Hogy miről van szó? Ugye a város honlapján elérhető elfogadott terv szerint, ezt írják ebben a honlapban, vagy ennek a közösségi oldalon, egy-két éven belül lezárásra fog kerülni a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagút Deákvár felé menő ága.
24: Tehát, ugye, ami befelé megy az útról.
19: Igen. Ugye? Tehát, hogyha valaki tudja, vagy valaki nem tudja, ugye, mert nem pont annyira a Váciak, hogyha mentek be Váciak, akkor azért mindig megvan, hogy akkor ott van egy ilyen alagút, egy ilyen két irányú alagút, fönt ugye a vasúti töltés mellette, és akkor ugye erről van szó.
24: Egyébként ez egy forgalmas, használt, én akárhányszor is, jó, azt nem megyek túl sokat, de én onnan nem nagyon emlékszek rá, hogy találkoztam volna bejövő, ez vagy oda kimenő forgalommal.
19: És én tudom, de nagyon sokan nehezményezik ezt, mert hogy ugye mindenki csak kettes utat tudja használni, ugye Kisvác megközelítéséhez, tehát gyakorlatilag itt az van, hogy jelentősen növelni fogja a már most is gyakori közlekedési dolgok nagyságát. Aha. Is, és gyakorlatilag a döntés következtében a sportcsarnok Kisvác felől gépjárművel csak a kettes főúton lesz megközelítő, uh-huh. Tehát ugye időben is, nem tudom, x kilométer kerülő, stb. Erre reagált egyébként Szádocki Imre, majd egyébként reagált Matkovics Ilona polgármester is, ugye Szádocki Imre Kisvác ottani résznek a ővé a körzet, és ő egy pár napja a híreinkben is mondta már azt, hogy hát gyakorlatilag van egy 170 oldalas közlekedésfejlesztési koncepció, mert ugye iskolaváros, és hogy most épül oda, nem tudom, mindjárt átadják, ami 150 lakás. Tehát, hogy mi volt azért, bedörre még ott azért egy némi népség is, hogy akkor ezzel foglalkozni kell, és hogy nagyon-nagyon sok lehetőséget hoztak föl ebben a 170 oldalas koncepcióban, ezt ugye az Imre mondta röviden, de majd vele beszélgetünk mindjárt hosszan. Ugye többek között ugye arról, hogy hogyan tudnak biztonságosan ugye a vasúti megállóból lejönni a gyerkőcök.
24: Nagyon fontos dolog.
19: És akkor ebben lehetőség volt az, hogy mondjuk ugye egyiket lezárják, aha, ahol csak a gyalogos közlekedés lehet a kicsiknek, még a másik megmarad.
24: Autó.
19: Tehát, hogy ez felvetődött, és akkor most már jelentők ez az állítás szerint rémhín terjesztés történik. Úgyhogy az e-mailben beszélgetünk mindjárt arról, hogy mi is ennek a kiindulási pontja, mik történtek, mik nem történtek, és akkor ő elmondja azt, hogy mi a véleménye ezzel az egészen kapcsolatban.

0: Nagy itt a zsivaj meg a hangzavar, kedves hallgatók, már mint ami Vácot érintés, ugye a Szérűs kertben azt az alagutat, amiről az elmúlt napokban folyamatosan megy a csörte, ugye nem is olyan régen, ahogy mondtuk az előbb is, a Vácis környékén jelent meg azt, hogy hát durva közlekedési beavatkozások jöhetnek a Váci középiskoláknak és a városi sportcsarnoknak is, otthon nyújtó Szérűs kertben, mert hogy egy közlekedés fejlesztési koncepcióban az van, hogy a tervek szerint egy-két éven belül le fogják zárni a főútról a Huszár utca felé nyíló kétjogú alagút Deákvár felé menő ágát, vagyis erre közlekedőknek nagyot kell majd kerülnie a vasúti sorompós átjárót használva. Ugye ez ment folyamatosan, gyakorlatilag napról napra belobbantak a váciak a közösségi oldalakon e hír kapcsán, és aztán itt ugye Kisvác képviselője Szádoszki Imre az, aki egyébként reagált, és ugye mi is egy pár napja hírtattunk az ő álláspontjáról, de azért azt gondoltuk, hogy ezt egy kicsit jobban át lehetne rágni és át tudna beszélni, hogy alapvetően nem igaz ez a történet, és hangulatkeltésről van szó. Ezt mondta egyébként Matkovics Ilona polgármester asszony is, hogy gyakorlatilag itt egy nagy koncepcióról van szó, és a koncepcióban nagyon sokféle lehetőség van, ami nem egyelő azzal, hogy ez meg is fog történni. Úgyhogy végigmegyünk ezen az egészen, mert hogy tényleg itt minden van. Úgyhogy Szeloszkémét fölhívtuk, hogy a képviselő úrral akkor át tudjuk beszélni azt, hogy akkor mi ez a koncepció, mit fogadtak el, mit nem fogadtak el, miről is van szó, mert itt egy korábbi útfelújítás is, egy kiindulási pont és egy kapcsolódási pont. Úgyhogy Imre akkor itt van most a vonalban, és egy picit bővebben tudunk akkor erről beszélni. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok, szeretettel üdvözlök mindenkit.
0: Szia, na akkor ugye, kezdjük, mert hogy így mond, igen, mert hogy egyébként a hírekben is ugye mondtad, meg amikor mi is beszéltünk, hogy azért a koncepciónak egy ilyen útfelújításos kiindulási pontja is volt, ami mondjuk egy pár héttel korábbi történés.
1: Igen, hát ugye azzal kezdődött az egész, hogy a Madás gimnázium és a sportcsarnok közötti összekötő utat, amin ugye a gyerekek a buszmegállóhoz, illetve a Kisváci vasútállomást meg tudják közelíteni az iskolákból. Mondjuk azt a református egyházzal kötött megállapodás alapján le lett aszfaltozva. Ez volt a nulladik előtti lépés gyakorlatilag. Igen. Most azóta már annyi az is történt, hogy a Volkswagen kereskedés előtt lévő a kettes főúton készült egy ilyen különbözősebb barra, ami ez így benne volt a koncepcióban. Tehát az is így megkönnyíti, illetve egy kikanyarodósáv onnan, a Kazinczy utcából, ami ugye majd a lakópark, ami ott épül, egy 152 lakásos lakópark, onnan való kiutást és bejutást fogja megkönnyíteni.
0: Szóval már annyi csak, hogy aki nem Váci, és azért tudja, be tudja lőni, ugye van ott gyakorlatilag az iskola város rész, egymás mellett vannak ugye gyakorlatilag szorosan az intézmények, és mellette még ezen a kisebb szűk részen majd fog épülni még egy 100 hány lakásos társaság?
1: 152 lakás, gyakorlatilag az már épül.
0: Az már épül.
1: Ősze most el kellett volna adni, egy kis csúszás van, jövő tavasszal lesznek a lakások valószínűleg átadva, de már árulják őket.
0: Tehát éppen ezért
1: a megvalósítás küszöbén áll.
0: Akkor éppen ezért kell valamifajta fejlesztési koncepcióba gondolkoznotok, mert hogy itt azért az iskolaváros, plusz még azért itt egy megnövekedett lakosság sűrűség is lesz még pluszban, és innentől kezdve azért meg kell a dolgokat fejteni. Csak hogy tudják azok a hallgatók is, akik meg annyira nincsenek képben. Jó, akkor volt az egy-két olyan plusz beavatkozás itt a forgalomba, amelyek a nulladik pontjai voltak ennek a koncepciónak.
1: Igen, amik már ugye meg is történtek gyakorlatilag. Ugye ez egy ilyen 170 oldalas közlekedés. Megbízott a Váci önkormányzat egy ilyen tervező céget, hogy erre az iskola városi közlekedési káoszra, amiért kilakult, ugye ott a volt alakuló téren, a füves részen a parkolnak az iskolában a tanulók, a pedagógusok, bárki, aki autóval megy. Aha. És erre is kell egy megoldás, mert az is ugye hosszú távú tervekbe, ott egy ilyen park, egy ilyen közösségi tér, de kell majd megvalósítani, semmiképp nem parkoló, tehát és ez van leírva, hogy pontról pontra gyakorlatilag ez a dolog, és ennek az egyik része az, amit néhány képviselő társunk, aki ezt a Váci és környéke oldalt igazgatja, illetve által mögött van, azok egy ilyen rémhírterjesztés, egy ilyen hangulatkeltést okoztak ez az egész dologgal, hogy kiemelték belőle azt a részt, ami ugye a vasútról, a Kisváci vasútállomásról való gyerekeknek az átkelés ezen a két lukú híd alatt nem annyira megoldott, és akkor ebben le lett írva, hogy esetleg lehetne egy aluljáró a kettes főút alatt, egy felüljáró, illetve az alagút egyik fejnek a lezárása, de ezek mind ilyen borzalmasan lehetséges

0: Igen, mert ugye, bocsánat, hogy azt mondta például Matkovics Ilona is, hogy gyakorlatilag ugye nem a megvalósítási tervet fogadta el a testület ugye 8-7 arányban, hanem ugye
1: igen, csak a koncepciós.
0: A koncepció tervet, tehát hogy ez is egy lényeges különbség, hogyha...
1: Hát ott... igen, tehát minden egyes ilyen lépésre, ami ilyen holderű dolog lenne, hogy mondjuk lezárni egy kínnak az egyik oldalát, arról külön szavazások lennének nyilvánvalóan. Tehát ez nincs olyan ember, aki megszavazna egy ilyen dolgot szerintem, és nincs olyan politikus, aki szembe menne ekkora lakossági érdekel. Ez nagyjából ugyanaz, mint ugye egy ilyen hisztéria keltés volt itt a kisvárci szállodahajó kikötővel szemben, ami szintén egy ilyen hangulatkeltés dolog volt, mert az sem volt gyakorlatilag soha igazából szóban, hogy itt valahogy lesz ilyen szállodahajó kikötő, és a hír se lesz lezárva. Sohasem. Azért tettem ki a közösségi médiában egy ilyen vicces meséséget, intelligencia által generált egy ilyen képet, hogy itt nem lesz soha ilyesmi, tehát egy ilyen, mert gyakorlatilag ezt már csak viccnek lehet tekinteni ezt az egész dolgot, mert ugye nem hagyják abba, hogy folytatják, napról napra újabb cikkeket írnak ebbe a Vácsis környékébe ezzel kapcsolatban, de hát mindegy, Isten látja őket, lelkük rajta ez az egész dolgon, de azt most meg tudom írni, hogy itt nem lesz lezárva ez a híd. Ez egészen biztos.
0: Oké, és akkor egyébként én akkor hogyan tovább? Tehát akkor továbbra is, és egy picit elmenjünk a személyesebb szálak felé, akkor még ezt te így tűröd, vagy hogy ami írsz nekik, harcolsz ellenük, vagy hogy, hát, hogy mert ugye azt mondod, hogy egy vélt valós támadásokról van szó, hogy akkor azért itt nem tudom. Tehát,
1: hát most figyelj, most a személyem ellen megy most már az egész ott a Vácsis környék, hogyha végignézed. Aha. Az egész dolgot, akkor gyakorlatilag a legutóbbi 3 hónapban ez az oldal belőlem ér gyakorlatilag. Nincs olyan megszólások, olyan cikk, amiben az én nevemet ne hoznák bele. Nyilván a választások után, ami volt az országgyűlési választások után, újra kellett gondolni itt sok-sok mindent azért, hogy igen, mi miért történt, és ugye én magamban szétválasztottam az országos politikától a városi politikát. Tehát nekem, mint kisvárosi képviselőnek, az lett a legfontosabb, hogy a városom, illetve a környezetem fejlődjön.
0: Persze.
1: Semmi más. Az összes döntésem, az összes szavazatom minden ebbe az irányba megy, és ugye eddig kialakult itt egy velem együtt, ugye nyilván egy ilyen a polgármester ellen egy ilyen a választási eredményektől független egy olyan dolog, amivel így sok-sok mindent meg tudtunk akadályozni, én is, de hát én levontam ebből a következtetést, hogy a választók nem ezt szeretnék. És ugye most van az a helyzet, ami van, hogy most az én szavazatommal a máshez meghozott az egész dolog. Tehát most tudjuk a várost fejleszteni, tudunk olyan döntéseket hozni, ami a várost előre viszi. Meglátjuk, hogyan alakulnak a dolgok. Gyakorlatilag én most már nem tud engem készíteni senki semmire, én a saját lelkiismeretem szerint fog dönteni mindegy esetben a városom és a környezetem érdekében.
0: Oké.
1: Okay. Ez így fog kinézni innentől kezdve az egész
0: dolog.
1: És ugye visszatérve az egész, nem lesz a híd lezárva, az egészen biztos.
0: Jó, ez a lényeg akkor. Jó, rendben, Imi, köszi, és akkor beszélünk, hogy esetleg van a fejlemény az ügyek kapcsolatban. Rendben?
1: Nagyon szívesen, hát nyugodtan hívjatok bármikor, jól van.
0: Köszönöm, tudtunk beszélni, minden jót neked.
1: Szia.
0: Szádosz Kimrivel beszélgetünk, tehát Kisvác önkormányzati képviselővel, ugye arról, hogy hát az, ami a különféle honlapokon és közösségi oldalakon megjelent, miszerint ugye le lesz zárva az egyik oldala, akár mondjuk 1 vagy 2 éven belül, ennek az alagútnak, itt a híd alatti egyik alagút le lesz zárva, az ugye Imre elmondása szerint nem igaz, és hogy egy 170 oldalas koncepció az, amit ugye elfogadtak, tényleg ez még a nulladik, vagy az első, vagy a feledik lépés, és abban ugye az, hogy a vasútnál ugye ott a vágányok mellett ugye biztonságos közlekedés a srácoknak, lányoknak megvalósuljon, ott azért van különféle variációk, aluljáró, felüljáró, vagy éppen annak a egyik oldalnak a megszüntetése, de nem fogják lezárni, mert nyilván a lakossági érdekkel, hogy mondta az Imre, gyakorlatilag szembe fog menni, tehát mégsem az érdekük az, hogy ez így legyen, úgyhogy kivárunk és látjuk azt, és figyeljük azt a mi részünkről, hogy ennek az ügynek lesz-e további lépése.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Párkányi Rappéter Kossuth Díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott.

0: alkotott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mintegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg. Maga Kollotkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket, és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kollotkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. A helyzet tisztázása érdekében Párkányi Rapp Péter kijelentette, a kis targoncás szobor jelenleg nála van biztonságban, ám azt semmiképpen sem hajlandó portán vagy harmadik félen keresztül eljuttatni a tulajdonosához. Leszögezte, hogy a művet kizárólag egy személyes, négy szem közti találkozó keretében adja vissza Kollotkónak, mert szeretne végre a szemébe nézni és tisztázni a történteket. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készen létben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínála építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvodafejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csagábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7.3 euró, így összesen 85 millió forintból tud meg valósulni az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárás elsajátítására. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eltűnt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Milleniumi soron, Szendehelyen, a temetőnél, valamint a 2-es főúton Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szádocki Imre volt a vendégünk, Kisvác önkormányzati képviselője. A vele való beszélgetést hallhattátok az előzőekben, és ugye hát határozottan cáfolja azt az Imre itt most a műsorban is, nem csak ugye pár napja a hírekben, meg az online platformokon, hogy lezárásra fog kerülni az a bizonyos, ugye a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagútnak a Deákvár felé menő ága. Igen, úgyhogy mindenki így keep calm, meg minden, gondolom.
1: Igen, igen. Most már mindenki nyugodjon meg. Hát nyilván, amikor egy ilyen hír mondjuk nem kap még olyan magyarázó nyilvánosságot, mint itt az Imrének akár az oldalán, vagy most itt a rádión keresztül, akkor természetesen elkezdi gyártatni saját maga körül a pletykákat és a mindenféle oldalról.
0: Igen.
1: Hangulatozott szövegeket, úgyhogy nyilván jobb ezt tisztán látni, de most ez így már azért eléggé rendben van.
0: Igen, és ugye az, hogy annyira jó, mert nem menne Facebook soha több.
1: Nem mindig amúgy.
0: Nem.
1: Hát oké, ilyen 98-2% arányban.
0: Igen.
1: Igen.
0: Tehát, hogy a vitakultúra, mint olyan, meg az, hogy érted, bármi lehet, és minden lehet, és izé.
1: Az a baj, hogy ugye az ember soha nem tanul semmiből, igen. És volt még egy sokkal jobb sorsra alkalmas eszköz és rendszer és találmány a világban, ami hasonló karrier előtt állhatott volna, mint a Facebook, és ugyanúgy földben állt a céljait tekintve, és ez nem más, mint a televíziózás, mert az is sokkal értelmesebb, hasznosabb, és tényleg egy kifejezetten szenzációs eszköz lett volna.
0: Ha.
1: Ma meg már ugye tudjuk, nagyon régóta tudjuk, hogy nem az.
0: Hát,
1: a
0: igen,
1: Facebooknál ott ugyanez van. Kevesebb. Ott is ugyanez igen. van. Ez lehetett volna egy elképesztően jó dolog, és ma tudjuk, hogy nem az.
0: És hogy nézem a csörtéket, így visszagondolva a Kolotko félre témánkra is, meg hogy mindenki érted, és még a legapróbb csoportokban is mindenki név, már most már ugye, mivel megadta a Meta lehetőséget, hát mindenki névtelenül már megy a dobálkozás a válti csoportokban, a gyarmati csoportokban.
1: Igen.
0: Tehát, hogy
1: igen,
0: teljesen lehúz, és dobálkoznak, és nem tudom.
1: És ráadásul mondjuk annak a stílusa is érdekes, mert az, hogy mindenki ír minden hülyeséget, az valamilyen ponton szórakoztató is lehet.
0: Igen.
1: De az agresszivitás, a folyamatos verbális szóbeli nyilvános lefejezés, ölés, az hova vezet? Az már nem vicces egy idő után.
0: Igen.
1: Szomorú, mondom. Én azt látom, hogy kb. Egy nagyon hasznos, nagyon jó dolog fordul saját maga ellen nagyon gyorsan.
0: Igen. Jó van, hát látjuk, meglátjuk, hogy lesz-e még ennek további
1: folytatása,
0: görülése ennek, vagy nem, vagy akkor lesz még cáfolat. Mindenesetre most, ugye az Imre mondta el az ő álláspontját, és ő kifejezetten cáfolja azt, hogy ezt le fogják zárni.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
1: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 9 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
7: Rendkívül eredményes és mozgalmas nyári szezont tudhat maga mögött a balassagyarmati NNC Garage Autós Klub. Hontvári Zoltán, a csapatvezetője a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a szezont idén is a hagyományos AMTS kiállítással indították, ahol 7 autót mutattak be a nagy közönségnek. A nyári hónapok során a klub tagjai számos hazai autós találkozón és tuning kiállításon vettek részt, ahonnan rengeteg díjjal és kupával tértek haza. Hozzátette, a csapat különösen büszke arra, hogy nem csak kiállítóként, hanem állandó vendégként és meghívott klubként is képviselhették a várost. Az autók minősége, az egyedi kialakítások és a különleges dekorációk szinte mindenhol elismerést váltottak ki a zsűri és a közönség körében. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmat város önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csagábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7,3 euró, így összesen 85 millió forintból tud megvalósítani az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárás elsajátítására. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az MVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez.
4: Időjárás.
5: Időjárás.
7: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
5: Közlekedés.
4: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Millennium soron, Szendehelyen, a temetőnél, valamint a 2-es főúton Űrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Szevasztok, kedvesek, itt vagyunk megint, és még egy óránk van hátra, elmúlt 9 óra, ezek voltak a hírek, bárkinek bármi, nem is mondtuk, ugye? megafonfm.hu, ez fontos, a Viber számunkra jött egy-két gratulálok üzenet az alidonos betétdal kapcsán, 0-35-66-22-62, akik minket dicsértek, vagyis engem, akkor ezek erre a számra írtak, és akkor tudtak még nekünk üzenni, bárhogy is, az a lényeg. Most zenékkel folytatjuk a műsorunkat, aztán pedig pár megaslágen után érkezik Varga Bíró Tamás, és klasszikolunk.

0: A klasszikolást a meg a slágerek után ezennel megnyitom, mert hogy Varga Víró Tamás itt van, jó reggelt!
1: Jó reggelteket és a kedves rádió hallgatóknak is, a pratfall effektus. Megmondom, micsoda. Azokat az embereket, akik alkalmanként hibáznak, gyakran szerethetőbbnek és emberibbnek tartják. Hát a tényleges vagy a magunkról állított hibátlanság antipátiát vált ki. Hibázni jó. Jelenti. Ha hibázol, szeretető vagy. Ha tökéletes vagy, rohadtul gyűlölni fognak. Igen. Igen. Igen. Tehát akkor, akit a legjobban gyűlöl az emberiség, az szerintem ezt hagyjuk.
0: Hibátlan.
1: Ezt hagyjuk. Jó, mert ez... Na, igen. De hogy igen, hogy így emberi szinten, tehát ilyen izé, nem szereted azokat az embereket, akiknek minden sikerül.
0: De,
1: de aki egyszer-kétszer belebukik,
0: az szimpatikus. Szereted.
1: Igen. Igen. Négyzetkilométerenként a legtöbb katolikus templom, hol van?
0: Olaszoknál?
1: Jamaika.
0: Jamaika!
1: Ami a jamaikai, aki így van.
0: És akkor megy a izé, I shot the sheriff. És akkor közben meg...
1: Igen. Erre jött eszembe, hogy van ez a I like... You are so sweet like chocolate.
0: Igen.
1: Van ez a szám, az Lilla üzeni nektek, hogy már kívülről tudja, nagyon szereti, de már kívülről tudja.
0: Nem tudom, hogy...
1: Jó, most valami spicy-t kezdjetek el a lejátszási listába tolni.
0: Sweet like chocolate?
1: Igen, you are so sweet like chocolate, vagy valami ilyesmi.
0: You are so sweet.
1: You are so sweet. Chocolate. So sweet. Igen. Igen. Ne legyen már. Na, jól van. Na, nézzük, mi van akkor, hogyha az atomokban lévő... üres teret összenyomjuk.
0: Az atomokban lévő üres teret?
1: Az atomokban, az, a világ összes atomjában lévő üres teret összenyomnánk, az egész emberiség beleférne egy kocka cukor méretű kockába.
0: De jó!
1: Vagyis te, vagy én, vagy bárki valójában szinte teljes egészében üres térből állunk. Ez szomorú.
0: Igen.
1: Ez szomorú, hogy az egész emberiség egy kockába tömörül. Felfogadatlan. Tehát ha atomi szinten lebontod, mert ez így nyilván nem tudott, hogy ezért, hogy mert úristen, persze, majd ez egy kocka, én nem férnék bele egy kockába. Csak egy kiló kocka cukorba, legfőjebb esetleg talán, hogyha jó sokat nyomnának. De hogy az egész emberiség, ez hülyeség. De ha atomrőjére lebontod, hogy az üresség a legtöbb a világban. Istenem.
0: Mi filozófiai mélységek ezek azért már.
1: Igen. Annyira mélyek, hogy gyerünk is ki belőlük, mert még a végén beléjük fulladunk. Beszéljünk inkább Christine de Pizanról. Christine de Pizan.
0: Uh-huh.
1: Velencében született.
0: Igen.
1: 1365 körül.
0: Na.
1: És Poissy-ben halt meg. 1429-ben.
0: Új.
1: És életében olyat tett, ami akkoriban egész egyszerűen felháborítónak számított a társadalom szemében. Írónő volt. Az első hivatásos írónő. 1380-ban egy királyi edző és titkár felesége lett. 10 évre rá az ura meghalt. Ő ott maradt három gyerekkel.
0: És átvette akkor a
1: mellót. Elkezdett írni.
0: Ja.
1: Először költészet, utána próza. A történelem első hivatásos írónője volt, de ráadásul úgy, hogy minden könyve bestseller lett.
0: És nem álnéven adta ki? Tehát rendesen
1: az ő nevén, igen. Tehát fejedelmek és királyok és császárok és hercegek rendelték meg az általa írt könyvet.
0: De ott
1: volt minden művelt uralkodó könyves polcán, Christine de Pizan, és nem tudjuk a nevét. Hm. Tehát, hogy ennyi. Szerintem egyébként, ha már feminizmus és a női egyenjogúság, ilyenekkel kéne kezdeni. Hogy az első nagyokat mindenből, ugye, aki nő volt. Ami nem feltétlenül, tehát mondják, hogy máshogy gondolkodnak a nők, mint a férfiak. Szerintem minden ember máshogy gondolkodik. Egyik ember máshogyan gondolkodik, mint a másik. nem tudom eldönteni, hogy Szabó Magda vagy Gulácsi Irén volt a jobb író, hogy Gulácsi Irén vagy Mikszáth Kálmán, mert mind jó. Uh-huh. És akkor meg én nem nézem. Uh-huh. Tehát látom, hogy Irén, látom, hogy Magda, de ha engem nem húz be az a könyv, tőlem aztán írhatta a kínai császár is, vagy mit tudom én kicsoda, nem érdekel.
0: Igen.
1: Főleg az nem, hogy az írónak a neme milyen. Na de, beszéljünk egy emberről, aki bár politikus volt, mégis irodalmi Nobel-díjat kapott, ebből már ki kéne találnod, mert volt róla szó, Sir Winston Churchill.
0: Jaj, tényleg?
1: Igen. Hát Churchill készítetett magának egy egyedi maszkot a második világháború alatt, hogy miközben a túlnyomás nélküli repülőgépeken utazik, is tudjon szivarozni. Na ez a igazi dohányos. Gyerekek, ne dohányozzatok. Tehát, hogy, ugye?
0: Ez, igen.
1: Ez. Borzalmas.
0: Igen.
1: Mint hogyha a pilóta kimenne, érted, repülés közben az ablakon, hogy mégis csak ne bengyújtson rá, hanem akkor odaként, érted? Ilyen túlnyomásos ruhát ott ki, hogy ezt szívkálja. Igen. De ha már magasság és repülés, az űrhajósok a gravitáció hiánya miatt az űrben nem tudnak böfögni.
0: Szegények!
1: Hát, öcsém, egy kupa sört nem tudsz ott meginni, érted? Jó ízűen. Mert a sörivánshoz mi járul? Mi jár hozzá?
0: Hát a böfögés.
1: Simán. Hát anélkül. Hát ember.
0: Igen.
1: Vagy megeszel egy csükkös, ez egy csülök pörköltet nokedlivel, ecetes káposztasalátát, kicsit éhesek vagyunk, ugye már jó lenne az az ebéd, hogy úgyis büfi. Uh-huh. Nem?
0: Hát tehát, a keleti kultúrában pedig, hogy ez kötelező.
1: Az meg kötelező, igen. Az mutatja, hogy ízett az étel. Igen. És a kihányod az, hogy nem. Igen. Szegények nem tudnak. Minek mennek oda akkor meg? Nem? Én azt mondom, akkor minek mennek oda?
0: És akkor, de hogy akkor, most aki gravitáció, akkor az...
1: De semmi, azt szerintem így kijön belőlük, büfögés nélkül.
0: Vagy alul.
1: Vagy oldalt. Nem tudom. Én csak azt tudom, hogy az emberi ujjlenyomatokhoz hasonlóan nincs két egyforma csíkozású tigris.
0: És zebra se,
1: de most így a tigrisekről van szó.
0: Jó.
1: Mert hát jártunk a Veresegyházi medve otthonban, ugye ott van Pablo, amit a drogcsempészektől
0: koboztak el. Jó, tényleg ez nagy hír volt.
1: A drogos tigris. Szegény, ha megszökik.
0: Kis Pablo.
1: Ha megszökik, a rendőrök a csíkjai alapján azonosítják, ugye. Csíklenyomatot vesznek. Szegény Pablo, aranyos egyébként. Hmm. Ott fekszik, nem csinál semmit. Fekszik. Hát mit csináljon? Szegény. Nem?
0: Egyébként meg az olyan szomorú.
1: Fekszik.
0: Hát, fekszik. És kedve felkelni, hát nincs a kaját készen.
1: Persze.
0: Jó, valami.
1: Ha elveszed a hüvelykújjat, ami gyakran előfordulhat, ha mondjuk tigris ketrecbe dugod. Ha elveszed a hüvelykújjat, a plasztikai sebészek simán pótolják a nagylábújjaddal.
0: Ha azt is elvesztem? Vagyis, hogy azt levágom?
1: Nem, levágják neked. Nem kell neked levágni. Ők levágják neked.
0: És beteszik a hüvelykújjat.
1: Beteszik a, igen. Ugyanis a hüvelykúj, de vagy a nagylábúj, uh-huh, nem léte, az elviselhető. Uh-huh. Az ott nem osz, nem szoroz. Uh-huh. Ugye?
0: Igen.
1: Hát ellentétben a hüvelykújjal, az azért elég sok mindenre kell.
0: Hát a fogásra, igen.
1: A fogás. Igen. De nincs gond. Levágják, odavarják. Kész. Kicsit bumszi lesz. Tudod, ilyen kis nagyobb. Nem kis gombát. Na mindegy, hagyjuk is tényleg. Na jó. A két leggyakrabban feltett kérdés a Google-ben. És ezt egyszerűen nem tudom elginni. Tehát a két leggyakrabban feltett kérdés a Google-ben a milyen nap van ma?
0: Nem mondod.
1: Várjál. És a mennyi az idő?
0: Ezt direkt írják neki.
1: Igen, de hát ha bármin meg

0: hírek.
1: Rendkívül eredményes és mozgalmas nyári szezont tudhat maga mögött a balassagyarmati NNC Garage Autós Klub. Hontvári Zoltán, a csapatvezetője, a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a szezont idén is a hagyományos AMTS kiállítással indították, ahol 7 autót mutattak be a nagy közönségnek. A nyári hónapok során a klub tagjai számos hazai autós találkozón és tuning kiállításon vettek részt, ahonnan rengeteg díjjal és kupával tértek haza. Hozzátette, a csapat különösen büszke arra, hogy nem csak kiállítóként, hanem állandó vendégként és meghívott klubként is képviselhették a várost. Az autók minősége, az egyedi kialakítások és a különleges dekorációk szinte mindenhol elismerést váltottak ki a zsűri és a közönség körében. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csagábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7.3 euró, így összesen 85 millió forintból tud megvalósítani az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárás. Elsajátítására. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Millenniumi soron, Szendehelyen, a temetőnél, valamint a 2-es főúton Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
2: Nagyon.

0: Cimborkázós volt a napunk, nem, Norbikám?
1: Hát,
0: azt lehet mondani.
1: Én úgy éltem meg egyébként, hogy nekünk itt annak tűnt.
0: A hetes óránk azt azért éltük ma, én azt mondom. Te is, ugye jó, vertikál horizont,
1: hát, ja,
0: föl a nap, nekem tudom, azt tetszett.
1: Láttam a szemedben, hogy azért az pofán csaptál volna, érte, de...
0: Nem, az jó volt, és azért Aladint is hallgattunk. Jó van, na, úgyhogy...
1: Azt nem feledem.
0: Az jó.
1: Egy darabig nem feledem.
0: Ezt el kell valóban tennünk majd.
1: Tudod, mi a legnagyobb problémám? Csak most mondom neked. Igen. Ez nagyon sokszor szokott lenni az esküvőkön nyitó táncos, vagy szertartáson, bármilyen igen. pontnál bejátszó zene. Ha nagyon hangosan föl fogok röhögni egy 100 fős nász nép előtt ennek kapcsán, és utána magyarázkodnom kell, hogy hogyan ehhez a szemétszállítás, az messze vezető társalgás lesz.
0: Szép ez, szép ez. Na, jó van, ha már itt akkor hulladék szállításról van szó, mit mondott egyébként Leonardo DiCaprio?
1: DiCaprio, nem tudom, azt hiszem, hogy szerintem a filmet forgatták a...
0: Ne nézz föl!
1: Nem.
0: Az is jó film, de nézd le, mi volt a címe?
1: Az is, nem tudom, de én a Wall Street falkasaira emlékszem. Ja. Azt hiszem, annak a forgatási szünetében mondta ő azt, amikor valahol ott a kis lakókocsi mellett nagyon meg volt elve a szemét, és nem vitték még el, és ez a szerződésében benne van, hogy azok nem lehetnek, vagy. És akkor mondta ő ezt, azt hiszem, hogy a szelektív hallásnál sokkal jobb a szelektív hulladékgyűjtés. Képzelheted, hogy milyen volt ott a kommunikáció
0: lehet,
1: többiekkel.
0: Lehet, hogy Leónak kellett volna szólnunk, hogy telefonálja már a Ferti, vagy Mohura.
1: Szerintem le van égve, nem tudta volna kifizetni azt a távolsági hívást. És akkor szerintem ez lehet az oka. Vagy azért, mert ez nem történt meg, hogy szóltunk neki? Nem tudom.
0: Lehet. Minden esetre tapsvihar. Jó? Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek mindent. Holnap reggel együtt becsöngettünk, gyerekek. Ez van. Addig is okosan, ügyesen, szépen.
1: És egészségesen.
0: Szevasztok.
1: Sziasztok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu
3: Reklám. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk. Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
3: Reklámot hallottak.
6: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
7: Párkányi Rapéter Kossuth Díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mintegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth Díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. A helyzet tisztázása érdekében Párkányi Rappéter kijelentette, a kis targoncás szobor jelenleg nála van biztonságban, ám azt semmiképpen sem hajlandó portán vagy harmadik félen keresztül eljuttatni a tulajdonosához. Leszögezte, hogy a művet kizárólag egy személyes, négy szemközti találkozó keretében adja vissza Kolodkónak, mert szeretne végre a szemébe nézni és tisztázni a történteket. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként marad kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csa Gábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki. A gyarmati önrész 7,3 euró, így összesen 85 millió forintból tud megvalósítani az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be. Továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárás elsajátítására. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eldönt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
6: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
7: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Milleniumi soron, Szendehelyen, a temetőnél, valamint a 2-es főúton Űrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
2: Megafon.
6: Nagyon szól.
8: Pandora, Smile and Shine, ezzel a slágerrel nyitom a hétfőt, augusztus 31-e van ez a kirakat. Rédei Reni a mikrofonnál, már is pörögnek a slágerek. Pandora után Lady Gaga érkezik a Dead Dance-el, majd Miles Smith folytatja a Stargazing-el. Itt lesz a TNT is, és Pápai Joci, illetve Lotfi Begi is egy-egy számmal. Tartsanak velem egészen délután 4 óráig, nagyon szép hetet, és jó munkát kívánok mindenkinek.

szicíliai patlizsán ragú a mai recept rovatban. A caponata általában előételként vagy köretként szerepel a helyiek étlapján, már is mondom, hogy hogy kell elkészíteni. Hozzávalók: 80 deka patlizsán, 40 deka hámozott paradicsom konzerv, 4 evőkanál olívaolaj, 2 evőkanál vörös borecet, 2 szárzeller, 2 gereszt fokhagyma, 1 hagyma, 1 kaliforniai paprika, 1 babérlevél, 1-1 evőkanál olívabogyó, kapribogyó, méz és friss menta, valamint friss petrezselyem, és 1 kávéskanál csilipehely. Kell még hozzá 1 kis só és frissen őrölt bors. A sütőt melegítsük elő 220 fokra. A padlizsánt kockázzuk fel és osszuk el egy sütőpapírral kibélelt gáztepsiben. Szórjuk meg kevés sóval, 3 evőkanál olívaolajjal, és keverjük össze, hogy egyenletesen bevonja az olaj. Süssük fél órát, fél időben pedig keverjük meg. Amíg a padlizsán sül, készítsük el a ragú többi részét. A maradék 1 evőkanál olajat hevítsük fel egy vastag aljú serpenyőben, adjuk hozzá az apróra vágott hagymát, a felkarikázott zellert és a csíkokra vágott paprikát. Ezt is szórjuk meg sóval, és reszeljünk rá bőven borsot. 10 perc alatt fonnyasszuk meg őket, ekkor nyomjuk bele a fokhagymát, fél perc múlva pedig keverjük el a paradicsom konzervvel. Adjuk hozzá a felszeletelt olívabogyót, a kapribogyót, a mazsolát, az ecetet, a csilit, illetve a babérlevelet. 10 perc alatt főzzük össze, majd keverjük bele a pirított padlizsánt, és ezzel főzzük néhány percig. A végén pedig vegyük ki belőle a babérlevelet. Óvatosan csorgassuk bele a kevés mézet, kóstoljuk meg, ha kell, akkor még lehet bele tenni egy kevés ecetet, csilipelyhet pedig ízlés szerint adagoljunk bele. Végül forgassuk hozzá a friss zöld fűszerek 2/3-át, a maradékot pedig tegyük félre, és mindenki a saját tányérjára szedhet még belőlük. Nagyon finom, érdemes kipróbálni a caponatát, szicíliai padlizsán ragút.

legnagyobb slágerek között a Megafonban érkeznek a mai névnaposok. Kedves Erikák, Bellák és Ramónák, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek. Nézzük, hogy mi mindent jelentenek ezek a nevek. Az Erika germán latin eredetű név, az Erik férfi név női párja, jelentése nagyra becsült. A Bella olasz spanyol eredetű név, melynek jelentése szép. A Ramona pedig a Ramón férfi név női párja, spanyol eredetű és okos védelmezőt jelent. Még egyszer nagyon boldog névnapot az Erikáknak, a Belláknak és a Ramónáknak, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánló a kirakatban, Leszenye Hubert Panzió, a mai ebéd édes lencseleves kolbásszal, tyúkhúsleves, csirkemár gombamártással, rizssel, hasábbal és salátával, erdei sertés tokány vörösboron, tészta rizssel és olajos paprikával, cézár saláta csirkehússal, krutonnal, öntettel és parmezán sajttal, rántott sajt hasábbal és tartárral, valamint rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő a mai ajánlat karfiolleves, csőben sült brokkolis csirkemell zöldséges rizssel, feketehegyi sertésszelet hasámburgonyával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
6: Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott, a jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már a 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Gal Gadot megerősítette, amire sok rajongó valószínűleg már számított, többé nem tér vissza Wonder Woman szerepéhez. A Sterity.hu beszámolója szerint a 41 éves színésznő közel egy évtizeden keresztül alakította a DC ikonikus szuperhősét, most azonban új fejezetet kezd a karrierjében. A hollywoodi sztár ugyanakkor egyáltalán nem keserű a történtek miatt, sőt kifejezetten támogatja azt a színésznőt, aki a jövőben átveszi tőle a szerepet.
3: Időjárás.
6: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
5: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Millenniumi soron, Szendehelyen a temetőnél, valamint a 2-es főúton Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra, ez a Kirakat, Réde Irene a mikrofonnál, és egy jó kis slágerrel kezdem az újabb órát. Van már Úristen egy nagyszerű dal, még mindig nagyon sokan szeretik, többek között én is. Devon Cole, Hey Cowboy, ezzel folytatjuk a Val már után, majd itt lesz a Party Puppies és Max közös felvétele, a West Coast Tears. Tartsanak velem délután 4-ig.

És már is kiderül, hogy milyen napot jósolnak önöknek a csillagok, jön a horoszkóp rovat a kirakatban. Szerelmes a kos, és ezt szokásához híven nem is titkolja. A rámenőséget azonban mégiscsak lelki finomsággal kellene párosítania, ha sikert akar elérni. Kedves Bika, ha egy ügyet fontosnak tart, akkor tegyen is végre annak érdekében, hogy azt előre vigye. A mai napon még önnél lehet a kezdeményezés, ám hamarosan mások lépnek az ön helyére. Kedves ikrek, mostanában kissé szürkének találhatja az életét, de szerencsére ma estére társaságba hívhatják, még ha fáradt is éppen, akkor is inkább mondjon igent a meghívásra, higgyel, kellemes lesz. Ami a rákot illeti, a tegnapi búskomor gondolatokkal kezdi a mai napot, szerencsére már a mai délelőtt folyamán találkozik valakivel, aki kipillentheti a depis állapotból. Kedves oroszlán, az érzelmi konfliktusok nem hagyják el természetesen, de ezt már kezdi megszokni. A harag ugyan rossz tanácsadó, de annyiban mégiscsak jó, hogy kilendíti önt a testpecségéből. Kedves szűz, nincs a legjobb hangulatban ma, aminek valaki az ön környezetében ihatja meg a levét, pedig nem kellene minden mérgét ráöntenie, mert valószínűleg éppen ő az, aki nem is tehet semmiről. Hamarosan folytatjuk a mérlegekkel, előtte zenélünk itt, a Megafonban.

És ahogy ígértem, folytatjuk tovább a napi horoszkóp rovatot. A kirakatban jön a mérleg. A mai nap a nagy megbeszélések idejét hozzá el az ön életébe. A szerelem is téma lehet természetesen, de még valószínűbb, hogy a pénzügyeket kellene tisztáznia a mai nap folyamán. Úgy érzi a Skorpió, hogy a jelenlegi társkapcsolatában képtelen a boldogságra. A társát túlságosan korlátozónak vagy öregesnek érzi, akár magányos is lehet. A szerencse az, hogy most ezen van módja változtatni. Kedves nyilas, ha eddig szomorkodott, hát most már búskomorrá válhat sajnos, az álma is inkább sötét színekben festik a világot, szerencsére ez nem lesz tartós állapot, esténként érdemes lazítania. Ami a bakot illeti, most könnyebben veszi a kihívásokat, sőt egyenesen kalandvágyobb lehet. A járatlan utakat keresi a munkahelyén, és az újításokhoz most ráadásul támogatást is kaphat a főnökétől. Kedves vízöntő, csak óvatosan a hirtelen döntésekkel, különösen a munkáját, a munkahelyét illetően ne tegyen ma elhamarkodott lépéseket. Végül pedig a halak, bizonyos ügyeket igyekezett a szőnyeg alá söpörni a közelmúltban, most már nincs mese, elő kell venni azokat, és foglalkozni kell velük. A különös a dologban az, hogy mihelyt kézbe veszi azokat, mindjárt érdekessé válnak, és új értelmet nyernek az ön életében. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek, itt a Megafonban.

minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánló a kirakatban, Leszenye Hubert Panzió, a mai ebéd édes lencseleves kolbásszal, tyúkhúsleves, csirkemár gombamártással, rizssel, hasábbal és salátával, erdei sertés tokány vörösboron, tészta rizssel és olajos paprikával, cézár saláta csirkehússal, krutonnal, öntettel és parmezán sajttal, rántott sajt hasámbal és tartárral, valamint rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő a mai ajánlat karfiolleves, csőben sült brokkolis csirkemell zöldséges rizssel, feketehegyi sertésszelet hasámburgonyával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A Nyugati Ipartelepen.

0: Hallod. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Reklámot hallottak.
2: Bill van.
3: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 31-én, a mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Rendkívül eredményes és mozgalmas nyári szezont tudhat maga mögött a balassagyarmati NNC Garage Autós Klub. Hontvári Zoltán, a csapatvezetője a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a szezont idén is a hagyományos AMTS kiállítással indították, ahol 7 autót mutattak be a nagy közönségnek. A nyári hónapok során a klub tagjai számos hazai autós találkozón és tuning kiállításon vettek részt, ahonnan rengeteg díjjal és kupával tértek haza. Hozzátette, a csapat különösen büszke arra, hogy nem csak kiállítóként, hanem állandó vendégként és meghívott klubként is képviselhették a várost. Az autók minősége, az egyedi kialakítások és a különleges dekorációk szinte mindenhol elismerést váltottak ki a zsűri és a közönség körében. Hontvári Zoltánt, az NNC Garage vezetőjét hallják.
5: Volt autónk, ami nagyon nagy sikereket ért el, például a szezont azt kezdtük, ugye, mint minden évben az AMTS-sel, ott a standon 7 autót vonultattunk fel, és utána megindult a szezon, találkozóra járás, rengeteg díjat hoztak haza a srácok, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Van egy-két autó, ami már egészen magas szintre emelkedett. Igazából elmegyünk autós találkozókra, nyilván jól érezni magunkat, nyilván megmutatni azokat az autókat, amiket úgy szívesen kiviszünk. Bár vannak olyan találkozók, ahova gyakorlatilag családi zünk volt, találkozóval 13 autóval mentünk ebbe, volt gyári autó is, de ott a hangulat volt a lényeg. Ott elfoglaltunk egy igen nagy placot, sátrakkal, pavilonokkal, mindennel, ott alvósan, és akkor a szervezőség közben ugye az autókat körbejárva díjazta azokat az autókat, amelyek nekik tetszettek.
4: Párkányi Rapp Péter Kossuth díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mintegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. A helyzet tisztázása érdekében Párkányi Rapp Péter kijelentette, a kis targoncás szobor jelenleg nála van biztonságban, ám azt semmiképpen sem hajlandó portán vagy harmadik félen keresztül eljuttatni a tulajdonosához. Leszögezte, hogy a művet kizárólag egy személyes, négy szemközti találkozó keretében adja vissza Kolodkónak, mert szeretne végre a szemébe nézni és tisztázni a történteket. Párkányi Rapp Péter Kossuth díjas szobrászművészt hallják.
6: És erre hivatkozott, hogy ő Karácsony Gergely felszólítására ment el és egészítettek ki ezt a szobrot. Abszolút egyet értettünk abban, hogy el lehet vinni onnan a szobrát. Én megkértem őt, hogy ő legyen az, aki ezt bontsa le. Azt mondta, hogy hát ő egy gerilla szobrász, és egy gerilla szobrász ilyet nem tehet, de abszolút hozzájárul ahhoz, hogy én ezt lebontsam, és ennek semmilyen következménye nem lesz. Abba maradtunk, hogy a búcsúzóval elmondtam neki a telefon végén, hogy akkor, amikor én lebontom, akkor én ezt utána neki személyesen szeretném átadni ezt a szobrot. Ebbe maradtunk, azt mondta, hogy rendben van. A lebontás után én azóta hívom őt telefonon, folyamatosan le vagyok tiltva. Ugyanakkor föltette a Facebookra egy posztot, a közösség követői oldalán egy posztot, minthogyha ő ebben így teljesen vétlen, abszolút nem említette meg, hogy ez egy közös megegyezéssel történt, hogy ő ehhez hozzájárult.
4: Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád Várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a Várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Kovács Viktort, a Nógrád Várának megmentéséért alapítvány tagját hallják.
7: Egy hiánypótló műről beszélünk, korábban is kísérleteztünk, ugye tájékoztató táblákkal, de próbáltunk valami interaktívabbat csinálni. A várfeljáróban ugye 5 táblán ismerhetik meg az emberek a vár történetét, de ez a hangos kalauz, ez az audio guide, ez 12 állomásban vezeti végig az embereket a váron. Az ötlete az alapítványok egyik tagjától, Paulinyi Zoltántól származik, az ő fejlesztés az egész történetet házon belül meg tudtuk oldani. Ez gyakorlatilag a várparkolótól kezdve egészen végig a várfeljárón át a váron keresztül vezeti az embert, és mindenhol érdekességeket mond el magáról, az építményről, hogy mi állhatott ott egykoron, hogyan épült jelenlegi tudásunk szerint, és miért csak annyi látható belőle, mint ami ma is.
4: Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használ felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt ki nála építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csa Gábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7,3 euró, így összesen 85 millió forintból tud megvalósítani az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárás elsajátítására. 10 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzéremmel zárták a balassagyarmati vitalitás esekajakosai a Vichman Tamás emlékversenyt Nőtincsen. A nyár záró megmérettetése így az egyesület a 3. legeredményesebb volt.
2: Időjárás.
4: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
2: Közlekedés.
4: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Millenniumi soron, Szendehelyen, a temetőnél, valamint a 2-es főúton Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám
8: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
8: Nagyot szól.
9: Smash Mouth All Star, ezzel a slágerrel kezdem az újabb órát, a déli hírek után járunk. Kellemes napot és természetesen jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. Spin Doctors is érkezik a Two Princess-el, majd Ákos is itt lesz a kegyetlen szerelemmel. Pörögnek tovább a slágerek, tartsanak velem!

A legnagyobb slágerek között a Megafonban érkeznek a mai névnaposok. Kedves Erikák, Bellák és Ramónák, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek. Nézzük, hogy mi mindent jelentenek ezek a nevek. Az Erika germán latin eredetű név, az Erik férfi név, női párja, jelentése nagyra becsült. A Bella olasz spanyol eredetű név, melynek jelentése szép. A Ramona pedig a Ramón férfi név, női párja, spanyol eredetű és okos védelmezőt jelent. Még egyszer nagyon boldog névnapot az Erikáknak, a Belláknak és a Ramónáknak, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei.

0: Megafon. Megafon.
1: Nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

Filmhírakat, a műsor, amiben minden benne van, filmajánló rovattal megyünk tovább. Ha szeretik a finom angol humort, a társadalmi szatírát és a romantikus konfliktusokat, akkor a könnyed erkölcsök tökéletes választás egy délutáni kikapcsolódáshoz. A film Noël Coward azonos című színdarabjának modern és stílusos feldolgozása, amely egy különös kultúrák közti ütközetet mutat be a 20. század elejé Angliában. A történet középpontjában Larita egy amerikai szabadelvű autóversenyző nő áll, aki hirtelen belecsöppen az angol arisztokrácia poros világába, miután hozzáment a sármos John Whittakerhez. Az ifjú férj hazaviszi a feleségét a családi birtokra, ahol a hagyománytisztelő és manipulatív anyja azonnal ellenszenvvel fogadja az új családtagot. A konfliktusokat csak tovább fokozza a megfáradt, de józan szemléletű apa, aki fokozatosan Larita oldalára áll. A film különlegessége abban rejlik, hogy bár kosztümös darab, mégis friss, lendületes és sokszor meglepően modern hangvételű. A jazzzenék, a korhű látványvilág és a remek színészi játék igazi élményé teszi a filmet. Jessica Biel szokatlan, de meglepően meggyőző választás Larita szerepére, Colin Firth pedig hozza a tőle megszokott elegáns iróniát. Christine Scott Thomas jéghideg arisztokráciája pedig igazán emlékezetes. Érdemes megnézni ezt a jó kis filmet, ez nem más, mint a könnyed erkölcsök.

0: Escort. Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak! Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
5: Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kirézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. 10 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzéremmel zárták a balassagyarmati vitalitás esekajakosai a Wichmann Tamás emlékversenyt Nőtincsen. A nyár záró megmérettetése így az egyesület a harmadik legeredményesebb volt. A nemzetközi utasok közel 2/3 már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótány kiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, írja a hvg.hu. A szakemberek szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljuttatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, melyeket apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelnek fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelék alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Gal Gadot megerősítette, amire sok rajongó valószínűleg már számított, többé nem tér vissza Wonder Woman szerepéhez. A Sterity.hu beszámolója szerint a 41 éves színésznő közel egy évtizeden keresztül alakította a DC ikonikus szuperhősét, most azonban új fejezetet kezd a karrierjében. A hollywoodi sztár ugyanakkor egyáltalán nem keserű a történtek miatt, sőt kifejezetten támogatja azt a színésznőt, aki a jövőben átveszi tőle a szerepet. Nem egyszerű a vendéglátós élet, Tóth Vera szerint. Az énekesnő a minap hosszú posztban számolt be azokról a nehézségekről, amelyek őt érik, mióta férjével egy éttermet üzemeltetnek. Azt írja, sokszor a hónap végén összeszámolják, mi maradt nekik, miután mindenkit kifizettek, és sokszor kiderül, hogy szinte semmi, hiába látszik egy nagy összegű bevétel az adott hónapban.
1: Időjárás.
6: Időjárás.
5: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
4: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
7: Közlekedés.
1: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Milleniumi soron, Szendehelyen, a temetőnél, valamint a 2-es főúton Űrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
8: Nagyot szól.
0: FMX, Spot, Fake, Halott pénz, Dobban és Moncrief, Love Somebody, ezek a slágerek következnek egyután a kirakatban. Tartsanak velem egészen délután 4 óráig, ne feledjék, megtalálnak minket az éterben, illetve az interneten is, www.megafonfm.hu.

a megaslágerek között. Könyvajánló rovat, benne pedig egy jó kis könyv, 10 hónap Dolce Vita, Budai Vanda könyvét ajánlom a figyelmükbe, érdemes beszerezni. Olaszországból sosem elég, rengeteg a látnivaló, fenséges a gasztronómia, és annyira izgalmas a történelme, hogy nem lehet betelni vele. Itália sokkal többet nyújt annál, hogy csupán a pizza, a trendi ruhamárkák, vagy a szíptipró férfiak jussanak eszünkbe róla. Ez az olvasmány az úti könyvek szokványos tartalmi elemein túl több száz gyönyörű fotóval illusztrálva kalauzol el bennünket az Egyesült Itália első fővárosába, Torinóba, az elegáns királyi pompával rendelkező városban. Betekintetünk például a Martini italok titokzatos birodalmába is. A közel 250 oldalas könyv elkalauzol bennünket egy olyan mesés olasz régióba is, mint például Puglia Cinque-Terre, a télen is káprázatos Ligur tengerpart, vagy például a Piemont tartomány. Érdemes tehát ezt a gyönyörű könyvet beszerezni, ajándékba is kiváló, ez nem más, mint Budai Vandától 10 hónap Dolce Vita.

Ma is érdemes moziba menni, mozi ajánlóval folytatjuk tovább. Madács Filmszínház Balassa gyarmat, mit érdemes ma megnézni? Például a gyerekekkel, kettőtől a Momót, a Mancsőrjáratot, illetve a Ted és a Csodalámpa című animációs filmet. A Ted és a Csodalámpa című filmet 4-től is megnézhetik. Minyonok és szörnyek 2:30-tól 3D-ben, Kókember vadonatúj nap, Tom Holland legújabb filmje 3:30-tól. Márszipilámi 4 órától, 4:45-től az Oak Street vége, Kutya csillag kép 3:45-tól és 8-tól, 6 órakor vetítik a Bal szerencse akcióban című francia vígjátékot, lesz egy horrorfilm is 6 órától, Insiders köztünk járnak, Zendülés Jason Stathammel a főszerepben 6 órától, este 8-kor pedig lesz még 3 film, a Szeretet, ami megmarad, a Kiválasztottak és a 8 lábú követők. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Hírakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk. Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu.
2: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
4: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
2: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
4: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
6: Reklámot hallottak.
7: 14 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
8: Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó Kiskore felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már a 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Gal Gadot megerősítette, amire sok rajongó valószínűleg már számított, többé nem tér vissza Wonder Woman szerepéhez. A Sterity.hu beszámolója szerint a 41 éves színésznő közel egy évtizeden keresztül alakította a DC ikonikus szuperhősét, most azonban új fejezetet kezd a karrierjében. A hollywoodi sztár ugyanakkor egyáltalán nem keserű a történtek miatt, sőt kifejezetten támogatja azt a színésznőt, aki a jövőben átveszi tőle a szerepet.
6: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Termék. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Kul 2014 Hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
7: Időjárás.
8: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
2: Közlekedés.
8: Sebességmérés várható ma Nagymaroson a Milleniumi soron, Szendehelyen a temetőnél, valamint a 2-es főúton Űrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez itt továbbra is a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, augusztus 31-e van, és még nincs vége a nyárnak, hiszen még szép idő vár ránk, úgy néz ki, hogy a szeptember is jó kis nyári időket fog tartogatni. Nagyon remélem, hogy majd csak októberben kell elővenni a kabátot, de majd kiderül, reméljük, hogy kegyes lesz hozzánk az időjárás. Geszti Péter, Lotfi Begi és Presser Gábor kezdi az órát. Jön az Embertelen dal itt a Megafonban.

Miért érdemes csontlevest fogyasztani előszeretettel? Már is mondom, jön a napi életmód robot a kirakatban. A csontleves nagyon jó forrása a kalciumnak, a magnéziumnak, a foszfornak és más olyan tápanyagoknak, amelyek a csontok egészségéhez szükségesek. Egy tanulmány szerint, ha marha húsból készítjük a csontlevest, akkor más tápanyagok is belekerülnek a levesbe. Nagyon jó fehérje forrásnak is számít, ami erősíti az immunrendszert, illetve olyan aminósavakat is tartalmaz, amelyeket a szervezetünk nem tud előállítani. A bélmikrobiom kulcsfontosságú szerepet játszik az egészségben, beleértve a gyulladást, az immunitást, az emésztést és az anyagcserét is. A csontleves glutamin nevű aminósavat is tartalmaz, amely javítani tudja a bélrendszer egészségét, segít fenntartani a baktériumok egészséges egyensúlyát is. Egy tanulmány azt is leírta, hogy a glutamin és a csontlevesben található más aminósavak gyulladást csökkentő hatásokkal rendelkeznek, amelyek csökkenthetik az irritábilis bélszindróm, illetve a fekélyes vastagbélgyulladás tüneteit. Hamarosan folytatjuk tovább ezzel a csodalevessel, de előtte zene.

0: hagyja.
1: Miért érdemes csontlevest fogyasztani? Ez a mai témánk az Életmód rovatban. Például azért, mert kollagénben gazdag. Ez egy olyan fehérje, amely szerkezetet és támogatást nyújt a bőrnek, a csontoknak, az inaknak és a szalagoknak. A porcot is erősíti, amely nem más, mint egy szövet, ami az ízületeket védi. A krónikus gyulladás sokféle betegség létrejöttében játszik kulcs szerepet, autoimmun betegségek, szív- és érrendszeri betegségek, emésztési zavarok, illetve még sorolhatnám. A csontleves még a gyulladás csökkentésben is a segítségünkre lehet, hiszen két gyulladás csökkentő aminosavat is tartalmaz, az egyik a glicin, a másik pedig az arginin. A glicin csökkenti a szervezet gyulladásos válaszát, ami pedig segíthet meggátolni az olyan krónikus betegségek kialakulását, amelyek a gyulladás talaján jönnek létre. Érdemes csontlevest fogyasztani, főleg megfázásos időben, illetve akkor, amikor valamilyen betegség ágynak dönt minket. Ezzel sokkal könnyebben erőre kapunk, és hamarabb gyógyulunk.

0: talál.
1: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Reklámot hallottak.
1: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
7: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az MVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó Kiskore felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akarattal, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere, Unger Anna megválasztásáról a vagyonvisszaszerzési hivatal élére. A 24.hu szemléje szerint a 2022-es ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy vélekedik, éppen most szaladt ki a Tisza a kormány alól. Azt írta, akármerre megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. A Facebook Tisza csoportból nem az elégedetlenek, hanem a parlamenti képviselő távozik. Bódis Krisztina magyarázkodó posztján a dühös hangulat jel van többségben. A sajtó egységesen száll szembe a döntéssel. Eddig a Tiszát támogató humorista is csalódásról készít videót, és a napokban megtartott belvárosi rendezvényükön is kivétel nélkül mindenki fel van háborodva. Nem egyszerű a vendéglátós élet Tóth Vera szerint. Az énekesnő a minap hosszú posztban számolt be azokról a nehézségekről, amelyek őt érik, mióta férjével egy éttermet üzemeltetnek. Azt írja, sokszor a hónap végén összeszámolják, mi maradt nekik, miután mindenkit kifizettek, és sokszor kiderül, hogy szinte semmi, hiába látszik egy nagy összegű bevétel az adott hónapban.
4: Időjárás.
3: Időjárás.
7: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
8: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
4: Közlekedés.
7: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Millenniumi soron, Szendehelyen, a temetőnél, valamint a 2-es főúton Őrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsor
2: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
2: Nagyot szól.
1: Kellemes délutánt, kellemes hétfő délutánt kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál, pörögnek tovább a megaslágerek, érkezik már is a YMCA című felvétellel a Village People, majd a Chainsmokers folytatja Emily Warrennel, jön a Side Effects, majd itt lesz Ákos is a Hazatalál című megaslágerével. Kirakat a műsor, amiben minden benne van délután négyig.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

Nagyvilág rovat a kirakatban, Rédei Reni a mikrofonnál. Van egy város az Adria északi partján, ahol a pálmafák között elegáns villák bújnak meg, ahol a levegőben egyszerre érezni a sós tengert és a rózsakertek illatát. Ez Opátia, egy hely, ahol a monarchia nosztalgiája és a mediterrán életöröm tökéletes egyensúlyban élnek egymás mellett. A város szíve a híres Lungomare sétány, 12 kilométernyi árnyas ösvény a tengerpart mentén, ahol a lábunk alatt csillognak a kagylók, és minden kanyar után újabb szépség tárul elénk. Egyik oldalon az Adria csillog, másik oldalon 100 éves villák sorakoznak, mint például a Villa Angiolina, amely valaha császári vendég fogadott, ma pedig a Horvát Turizmus Múzeumának ad otthont. A körülötte fekvő parkban ritka növények, virágzó magnóliák és fenyők hajolnak össze, és ott áll a szobor is, a lánya sirállyal a város ikonikus alakja. Néma és gyönyörű, a karjában pihenő madár pedig, mintha azt üzenné, maradjanak még egy picit. És igen, maradjanak még egy picit, hiszen hamarosan folytatjuk nagyvilágrovatunkat, előtte zenélünk.

baby. Nagyvilágrovat a kirakatban Opátiában járunk. Opátia már a monarchia idején is gyógyüdülőhely volt. Próbálják ki a wellness központokat, a gyógyvizes kezeléseket és masszázsokat, igazi felfrissülés. Illetve érdemes megnézni a híres fürdők után a kávézókat és a cukrászdákat is, hiszen Opátia egy igazi kávéházi kultúrával rendelkező város. Kóstolják meg a helyi süteményeket, például a Kastav tortát, és figyeljék a nyugodt tengeri életet. Azután pedig nézzék meg a Szent Jakab templomot és kolostort, innen kapta a város a nevét, hiszen az Opát apátot jelent. Nyugodt, békés kis hely, remek kilátással. Opátia nem csak látvány, Opátia ízek, hangulatok, pillanatok gyűjteménye, egy habos kávé egy tengerre néző kávézóban, egy reggeli fürdőzés a kristálytiszta öbölben. Opátia nem tolakodik, nem kiabál, de akinek egyszer megmutatja magát, annak örökre ott marad a szívében. Ez volt a Nagyvilágrovat, a hely, ahol a világ kinyílik, legközelebb újabb csodával jövünk.

0: Pörögnek tovább a megaslágerek éjjel-nappala. Megafonban a kirakatnak viszont vége, holnap ismét várom önöket. Legyenek jók, vigyázzanak magukra, és csodaszép délután a továbbiakban is a mikrofonnál Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.

0: الحلوت. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
1: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 16 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Párkányi Rapéder, Kossuth Díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mintegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg. Maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth Díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. A helyzet tisztázása érdekében Párkányi Rappéter kijelentette, a kis targoncás szobor jelenleg nála van biztonságban, ám azt semmiképpen sem hajlandó portán vagy harmadik félen keresztül eljuttatni a tulajdonosához. Leszögezte, hogy a művet kizárólag egy személyes, négy szemközti találkozó keretében adja vissza Kolodkónak, mert szeretne végre a szemébe nézni és tisztázni a történteket. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használni felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csagábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7,3 ezer euró, így összesen 85 millió forintból tud megvalósítani megvalósulni az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárások elsajátítására. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kiskore felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eldönt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
6: Túlnyomóan napos idő lesz ma Balassagyarmat és Vác térségében. Délutántól jelenhet meg némi felhő az égen. A legmelegebb órákban 34 Celsius fok várható.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
8: Nyékiautóház.hu.
7: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Millenniumi soron, Szendehelyen, a temetőnél, valamint a 2-es főúton Űrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan.
7: És most egy újabb mega jó zenei óra
9: mega slágerekkel.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Rendkívül eredményes és mozgalmas nyári szezont tudhat maga mögött a balassagyarmati NNC Garage Autós Klub. Hontvári Zoltán, a csapatvezetője a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a szezont idén is a hagyományos AMTS kiállítással indították, ahol 7 autót mutattak be a nagy közönségnek. A nyári hónapok során a klub tagjai számos hazai autós találkozón és tuning kiállításon vettek részt, ahonnan rengeteg díjjal és kupával tértek haza. Hozzátette, a csapat különösen büszke arra, hogy nem csak kiállítóként, hanem állandó vendégként és meghívott klubként is képviselhették a várost. Az autók minősége, az egyedi kialakítások és a különleges dekorációk szinte mindenhol elismerést váltottak ki a zsűri és a közönség körében. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmat város önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csagábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7,3 euró, így összesen 85 millió forintból tud megvalósítani az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárás elsajátítására. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez.
2: Közlekedés.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Megéri hozzánk jönni.
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
9: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
8: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
9: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
0: Reklámot hallottak.
10: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
11: Rendkívül eredményes és mozgalmas nyári szezont tudhat maga mögött a balassagyarmati NNC Garage Autós Klub. Hontvári Zoltán, a csapatvezetője a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a szezont idén is a hagyományos AMTS kiállítással indították, ahol 7 autót mutattak be a nagy közönségnek. A nyári hónapok során a klub tagjai számos hazai autós találkozón és tuning kiállításon vettek részt, ahonnan rengeteg díjjal és kupával tértek haza. Hozzátette, a csapat különösen büszke arra, hogy nem csak kiállítóként, hanem állandó vendégként és meghívott klubként is képviselhették a várost. Az autók minősége, az egyedi kialakítások és a különleges dekorációk szinte mindenhol elismerést váltottak ki a zsűri és a közönség körében. Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csagábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7,3 euró, így összesen 85 millió forintból tud megvalósulni az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárások elsajátítására. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az NVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez.
1: Közlekedés.
11: Sebességmérés várható ma Nagymaroson, a Millenniumi soron, Szendehelyen a temetőnél, valamint a 2-es főúton Űrhalom belterületén. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
12: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám. Reklám.
1: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 31-én, a mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
7: Rendkívül eredményes és mozgalmas nyári szezont tudhat maga mögött a balassagyarmati NNC Garage Autós Klub. Hontvári Zoltán, a csapatvezetője a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a szezont idén is a hagyományos AMTS kiállítással indították, ahol 7 autót mutattak be a nagyközönségnek. A nyári hónapok során a klub tagjai számos hazai autós találkozón és tuning kiállításon vettek részt, ahonnan rengeteg díjjal és kupával tértek haza. Hozzátette, a csapat különösen büszke arra, hogy nem csak kiállítóként, hanem állandó vendégként és meghívott klubként is képviselhették a várost. Az autók minősége, az egyedi kialakítások és a különleges dekorációk szinte mindenhol elismerést váltottak ki a zsűri és a közönség körében. Hontvári Zoltánt, az NNC Garage vezetőjét hallják.
8: Volt autónk, ami nagyon nagy sikereket ért el, például a szezont azt kezdtük, ugye, mint minden évben az AMTS-sel, ott a standon 7 autót vonultattunk fel, és utána megindult a szezon, találkozóra járás, rengeteg díjat hoztak haza a srácok, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Van egy-két autó, ami már egészen magas szintre emelkedett. Igazából elmegyünk autós találkozókra, nyilván jól érezni magunkat, nyilván megmutatni azokat az autókat, amiket túl szívesen kiviszünk, bár vannak olyan találkozók, ahova gyakorlatilag családi zünk volt olyan találkozó, ahol 13 autóval mentünk ebbe, volt gyári autó is, de ott a hangulat volt a lényeg. Ott elfoglaltunk egy igen nagy placot, sátrakkal, pavilonokkal, mindennel, ott alvósan, és akkor a szervezőség közben ugye az autókat körbejárva díjazta azokat az autókat, amelyek nekik tetszettek.
7: Párkányi Rapp Péter Kossuth díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mintegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. A helyzet tisztázása érdekében Párkányi Rappéter kijelentette, a kis targoncás szobor jelenleg nála van biztonságban, ám azt semmiképpen sem hajlandó portán vagy harmadik félen keresztül eljuttatni a tulajdonosához. Leszögezte, hogy a művet kizárólag egy személyes, négy szemközti találkozó keretében adja vissza Kolodkónak, mert szeretne végre a szemébe nézni és tisztázni a történteket. Párkányi Rappéter Kossuth Díjas szobrászművészt hallják.
9: És erre hivatkozott, hogy ő Karácsony Gergely felszólítására ment el, és egészítettek ki ezt a szobrot. Abszolút egyetértettünk abban, hogy el lehet vinni onnan a szobrát. Én megkértem őt, hogy ő legyen az, aki ezt bontsa le. Azt mondta, hogy hát ő egy gerilla szobrász, és egy gerilla szobrász ilyet nem tehet, de abszolút hozzájárul ahhoz, hogy én ezt lebontsam, és ennek semmilyen következménye nem lesz. Abban maradtunk, hogy a búcsúzóval elmondtam neki a telefon végén, hogy akkor, amikor én lebontom, akkor én ezt utána neki személyesen szeretném átadni ezt a szobrot. Ebben maradtunk, azt mondta, hogy rendben van. A lebontás után én azóta hívom őt telefonon, folyamatosan le vagyok tiltva. Ugyanakkor föltette a Facebookra egy posztot, a közösségi követői oldalán egy posztot, minthogyha ő ebben így teljesen vétlen, abszolút nem említette meg, hogy ez egy közös megegyezéssel történt, hogy ő ehhez hozzájárult.
7: Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Kovács Viktort, a Nógrád várának megmentéséért alapítvány tagját hallják.
10: Egy hiánypótló műről beszélünk, korábban is kísérleteztünk ugye tájékoztató táblákkal, de próbáltunk valami interaktívabbat csinálni. A várfeljáróban ugye 5 táblán ismerhetik meg az emberek a vár történetét, de ez a hangos kalauz, ez az audio guide, ez 12 állomásban vezeti végig az embereket a váron. Az ötlete az alapítványunk egyik tagjától, Paulinyi Zoltántól származik, az ő fejlesztése az egész történetet házon belül meg tudtuk oldani. Ez gyakorlatilag a várparkolótól kezdve egészen végig a várfeljárón át a váron keresztül vezeti az embert, és mindenhol érdekességeket mond el magáról, az építményről, hogy mi állhatott ott egykoron, hogyan épült jelenlegi tudásunk szerint, és miért csak annyi látható belőle, mint ami ma is.
7: Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használt felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínála építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csagábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7.3 euró, így összesen 85 millió forintból tud meg valósulni az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárások elsajátítására. 10 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzéremmel zárták a balassagyarmati vitalitás esekajakosai a Wichmann Tamás emlékversenyt Nőtincsen. A nyár záró megmérettetése így az egyesület a harmadik legeredményesebb volt.
11: Közlekedés.
7: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön, a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen!
12: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
5: Megafon, nagyot szól. You can say-

0: hagyja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Nem

0: Reklám.
1: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog. Nagyobb, finomabb, jobb. Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
0: Reklámot hallottak.
7: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
8: Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új audio guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kirészetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. 10 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzéremmel zárták a balassagyarmati vitalitás esekajakosai a Vichman Tamás emlékversenyt Nőtincsen. A nyár záró megmérettetése így az egyesület a harmadik legeredményesebb volt. A nemzetközi utasok közel 2/3 már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 000 vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A katasztrófák utáni kutatómentő feladatok támogatására alkalmas csótány kiborgokat fejlesztenek ausztrál tudósok, írja a hvg.hu. A szakemberek szerint életmentő gyógyszereket lehetne eljuttatni a csapdába esett túlélőkhöz az irányított rovarokkal, melyeket apró injekciós eszközökkel és kamerákkal szerelnek fel. A kutatók reményei szerint javulhat a földrengések és épületomlások áldozatainak túlélési esélye, mert ezek a csótányok képesek alapvető orvosi segítséget vinni a törmelék alá szorult embereknek, mielőtt a mentők elérnének hozzájuk. Gal Gadot megerősítette, amire sok rajongó valószínűleg már számított, többé nem tér vissza Wonder Woman szerepéhez. A Sterity.hu beszámolója szerint a 41 éves színésznő közel egy évtizeden keresztül alakította a DC ikonikus szuperhősét, most azonban új fejezetet kezd a karrierjében. A hollywoodi sztár ugyanakkor egyáltalán nem keserű a történtek miatt, sőt kifejezetten támogatja azt a színésznőt, aki a jövőben átveszi tőle a szerepet. Nem egyszerű a vendéglátós élet Tóth Vera szerint. Az énekesnő a minap hosszú posztban számolt be azokról a nehézségekről, amelyek őt érik, mióta férjével egy éttermet üzemeltetnek. Azt írja, sokszor a hónap végén összeszámolják, mi maradt nekik, miután mindenkit kifizettek, és sokszor kiderül, hogy szinte semmi, hiába látszik egy nagy összegű bevétel az adott hónapban.
0: Közlekedés.
8: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön, a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen.
7: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel.
9: Mega jó hangulatban.
10: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Párkányi Rapéter Kossuth Díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mindegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg. Maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth Díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. A helyzet tisztázása érdekében Párkányi Rapéter kijelentette, a kis targoncás szobor jelenleg nála van biztonságban, ám azt semmiképpen sem hajlandó portán vagy harmadik félen keresztül eljuttatni a tulajdonosához. Leszögezte, hogy a művet kizárólag egy személyes, négy szemközti találkozó keretében adja vissza Kolodkónak, mert szeretne végre a szemébe nézni és tisztázni a történteket. Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt kínál a építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csa Gábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7,3 euró, így összesen 85 millió forintból tud megvalósítani az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárás elsajátítására. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. A Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tiszató kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. Kína mielőbb megkezdi a Csinghaj-Tibet fennsík gleccsereinek és gleccsertavainak felmérését, valamint megerősíti a megfigyelést és a korai előrejelzést a kínai-nepáli határvidéket sújtó katasztrófa után. A kínai kommunista párt politikai bizottsága közölte, átfogóan fel kell mérni a lehetséges veszélyforrásokat és javítani kell az egymással összefüggő természeti katasztrófák kockázatainak felismerését. Az ülésen az eldönt kínai és külföldi állampolgárok felkutatásának folytatását is sürgették.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön, a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: 세상은
1: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kisköre felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott. A jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. Hozzáfűzte, egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya már 35% közelébe csökkent. Azt is közölte, az utasok egyszerűen, gyorsan, sorbanállás nélkül szeretnék intézni az utazásukat. Szerinte a társaságnak is erre kell tovább mennie. És fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szombaton tartotta a szlovákiai magyar iskolák 26. országos tanévnyitó ünnepségét Bodrog szerdahelyen, a Szent Mihály görög katolikus templomban. Az újszó.com tudósításából kiderül, Fekete Irén a szövetség elnöke beszédében arról szólt, hogy szerinte az intézmények 71%-a sodródik a szakadék szélére. Mint fogalmazott, a statisztikai oszlopok mögött a szervezetük családokat, jövőről álmodó gyermekeket, fáradtságos munkát végző pedagógusokat és iskoláikat féltő közösségeket lát. Gal Gadot megerősítette, amire sok rajongó valószínűleg már számított, többé nem tér vissza Wonder Woman szerepéhez. A Sterity.hu beszámolója szerint a 41 éves színésznő közel egy évtizeden keresztül alakította a DC ikonikus szuperhősét, most azonban új fejezetet kezd a karrierjében. A hollywoodi sztár ugyanakkor egyáltalán nem keserű a történtek miatt, sőt kifejezetten támogatja azt a színésznőt, aki a jövőben átveszi tőle a szerepet.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön, a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
1: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 31-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Rendkívül eredményes és mozgalmas nyári szezont tudhat maga mögött a balassagyarmati NNC Garage Autós Klub. Hontvári Zoltán, a csapatvezetője a Megafon reggeli műsorában arról beszélt, a szezont idén is a hagyományos AMTS kiállítással indították, ahol 7 autót mutattak be a nagy közönségnek. A nyári hónapok során a klub tagjai számos hazai autós találkozón és tuning kiállításon vettek részt, ahonnan rengeteg díjjal és kupával tértek haza. Hozzátette, a csapat különösen büszke arra, hogy nem csak kiállítóként, hanem állandó vendégként és meghívott klubként is képviselhették a várost. Az autók minősége, az egyedi kialakítások és a különleges dekorációk szinte mindenhol elismerést váltottak ki a zsűri és a közönség körében. Hontvári Zoltánt, az NNC Garage vezetőjét hallják.
5: Volt autónk, ami nagyon nagy sikereket ért el, például a szezont azt kezdtük, ugye, mint minden évben az AMTS-sel, ott a standon 7 autót vonultattunk fel, és utána megindult a szezon, találkozóra járás, rengeteg díjat hoztak haza a srácok, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Van egy-két autó, ami már egészen magas szintre emelkedett. Igazából elmegyünk autós találkozókra, nyilván jól érezni magunkat, nyilván megmutatni azokat az autókat, amiket úgy szívesen kiviszünk, bár vannak olyan találkozók, ahova gyakorlatilag családi zünk voltan találkozó, ahol 13 autóval mentünk, ebbe volt gyári autó is, de ott a hangulat volt a lényeg. Ott elfoglaltunk egy igen nagy placot, sátrakkal, pavilonokkal, mindennel, ott alvósan, és akkor a szervezőség közben ugye az autókat körbejárva díjazta azokat az autókat, amelyek nekik tetszettek.
3: Párkányi Rappéder Kossuth díjas szobrászművész elbontotta a Kolodkó Mihály Gerilla szobrász legújabb mini alkotását. A vitatott kis targoncás szobor Párkányi egyik legismertebb és legtöbbet vitatott monumentális alkotásán, a budapesti Szabadságtéren álló, a német megszállás áldozatainak emlékművén jelent meg. Párkányi elmondása szerint a Gerilla szobor eltávolítását egy hosszas, mintegy 14 perces telefonbeszélgetés előzte meg, maga Kolodkó Mihály és közte. Állítása szerint ebben a diskurzusban kifejezetten tisztázták a jogi kereteket és megállapodtak abban, hogy Párkányi maga fogja lefejteni a miniszobrot a nagyszabású emlékműről. A Kossuth díjas művészt azonban mélyen felháborította, hogy Kolodkó ezt követően a közösségi oldalán úgy tálalta az esetet a követőinek, mintha egyszerű lopás történt volna, teljesen elhallgatva a közös egyességet. A helyzet tisztázása érdekében Párkányi Rappéter kijelentette, a kis targoncás szobor jelenleg nála van biztonságban, ám azt semmiképpen sem hajlandó portán vagy harmadik félen keresztül eljuttatni a tulajdonosához. Leszögezte, hogy a művet kizárólag egy személyes, 4 szemközti találkozó keretében adja vissza Kolodkónak, mert szeretne végre a szemébe nézni és tisztázni a történteket. Párkányi Rappéter Kossuth díjas szobrászművészt hallják.
6: És erre hivatkozott, hogy ő Karácsony Gergely felszólítására ment el és egészítettek ki ezt a szobrot. Abszolút egyet értettünk abban, hogy el lehet vinni onnan a szobrát. Én megkértem őt, hogy ő legyen az, aki ezt bontsa le. Azt mondta, hogy hát ő egy gerilla szobrász, és egy gerilla szobrász ilyet nem tehet, de abszolút hozzájárul ahhoz, hogy én ezt lebontsam, és ennek semmilyen következménye nem lesz. Abba maradtunk, hogy a búcsúzóval elmondtam neki a telefon végén, hogy akkor, amikor én lebontom, akkor én ezt utána neki személyesen szeretném átadni ezt a szobrot. Ebbe maradtunk, azt mondta, hogy rendben van. A lebontás után én azóta hívom őt telefonon, folyamatosan le vagyok tiltva, ugyanakkor föltette a Facebookra egy posztot, a közösségi követői oldalán egy posztot, minthogyha ő ebben teljesen vétlen, abszolút nem említette meg, hogy ez egy közös megegyezéssel történt, hogy ő ehhez hozzájárult.
3: Interaktív hangos kalauzzal gazdagodott a Nógrádi Vár turisztikai kínálata. A Nógrád várának megmentéséért alapítvány egy hiánypótló fejlesztéssel teszi élvezetesebbé a történelmi emlékhely bejárását. Kovács Viktor, a civil szervezet egyik tagja, a Megafonnak elmondta, a korábbi tájékoztató táblák után egy interaktív élményt szerettek volna nyújtani a látogatóknak. Az új Audio Guide 12 állomáson keresztül kíséri végig a turistákat, a várparkolótól kezdve egészen a Várhegy tetejéig. A rendszer az alapítvány egyik tagja, Paulinyi Zoltán fejlesztése, így a teljes projektet házon belül sikerült megvalósítani. A hangos kalauz nem csak az építmény történetét és egykori kinézetét mutatja be a mai ismeretek alapján, hanem arra a kérdésre is választ ad, hogy miért csak a jelenleg látható romok maradtak fenn az utókor számára. Kovács Viktort, a Nógrád várának megmentéséért alapítvány tagját hallják.
1: Egy hiánypótló műről beszélünk, korábban is kísérleteztünk ugye tájékoztató táblákkal, de próbáltunk valami interaktívabbat csinálni. A várfeljáróban ugye 5 táblán ismerhetik meg az emberek a vár történetét, de ez a hangos kalauz, ez az Audio Guide, ez 12 állomásban vezeti végig az embereket a váron. Az ötlete az alapítványok egyik tagjától, Paulinyi Zoltántól származik, az ő fejlesztés az egész történetet házon belül meg tudtuk oldani. Ez gyakorlatilag a várparkolótól kezdve egészen végig a várfeljárón át a váron keresztül vezeti az embert, és mindenhol érdekességeket mond el magáról, az építményről, hogy mi állhatott ott egykoron, hogyan épült jelenlegi tudásunk szerint, és miért csak annyi látható belőle, mint ami ma is.
3: Hamarosan egy mentőautóval bővül az Ipoly völgy különleges mentők járműflottája. Ugyanakkor ahhoz, hogy ez mindig készenlétben álljon és az időjárás viszontagságaitól is védve legyen, garást kell építeni, melyhez segítséget kér a civil szervezet. Ehhez keresnek kedvezményes vásárlási lehetőséget, jó árasított alapanyagokat vagy kivitelezői segítséget. Hangsúlyozzák, nem ingyen kérik, de minél kedvezőbb áron tudják beszerezni a szükséges elemeket, annál több forrásuk marad a segítségnyújtáshoz használ felszerelések korszerűsítésére. Közösségi oldalukon azt írták, ha van olyan helyi tüzép, cég vagy szakember, aki tudna számukra kedvezményes árat biztosítani, esetleg magánemberként maradt ki nála építkezésből jó minőségű alapanyag, kérik, hogy segítsék vele a különleges mentőket. A magyar-szlovák határszakasz több mint 200 pályázója közül a 21. legmagasabb pontszámmal 192.000 eurót nyert Balassagyarmatváros önkormányzata az Interreg felhívásán óvoda fejlesztésre, közösen a felvidéki Ipolyság és Ipoly-Balog települések óvodáival, közölte a város polgármestere. Csa Gábor részletezte, mindezt 40.000 euró nemzeti támogatás egészíti ki, a gyarmati önrész 7,3 euró, így összesen 85 millió forintból tud megvalósítani az inkluzív pedagógiai szemlélet erősítése, illetve az óvodai nevelés módszertani megújítása. A támogatás segítségével digitális fejlesztőeszközöket és fejlesztő szobai bútorokat szereznek be, továbbá képzések, előadások, workshopok, prezentációk, illetve a gyermekeknek és a szülőknek szóló programok valósulnak meg. Hozzátette, a program során nagy hangsúlyt fektetnek az atipikus fejlődési utak felismerésére és az azokhoz illeszkedő, egyénileg is differenciáló pedagógiai eljárás elsajátítására. 10 arannyal, 4 ezüsttel és 2 bronzéremmel zárták a balassagyarmati vitalitás esekajakosai a Vichman Tamás emlékversenyt Nőtincsen. A nyár záró megmérettetése, így az egyesület a harmadik legeredményesebb volt.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Balassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön, a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen!
2: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt, a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit az MTI-vel közölték. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az NVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta, 5%-uk pedig még azt sem. A TISZA szavazók 84%-a tudja legalább nagyjából, mivel foglalkozik az MVVH, még a Fidesz szavazói körében ez az arány 63%, a Mi Hazánkra szavazók körében 61%, az áprilisban nem szavazók körében pedig 55%. A European szerint a lakosság többsége 57%-a nem érzi eléggé tájékozottnak magát a jelölés megítéléséhez. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Lovas Attila szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Úgy fogalmazott, több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyú pótolják a kieső kapacitást. Az igazgatóság honlapján az olvasható, a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó kiskora felső mért vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó, hasznosítható vízkészlete. Eddig Magyar Péter ekkora hibát nem követett el, soha nem ment ennyire szembe a választói akarattal, írta a közösségi oldalán Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhelyi polgármestere, Unger Anna megválasztásáról a vagyonvisszaszerzési hivatal élére. A 24.hu szemléje szerint a 2022-es ellenzék miniszterelnök jelöltje úgy vélekedik, éppen most szaladt ki a Tisza a kormány alól. Azt írta, akármerre megy, Unger Anna megválasztását a választók az elszámoltatás elárulásának tekintik. A Facebook Tisza csoportból nem az elégedetlenek, hanem a parlamenti képviselő távozik. Bódis Krisztina magyarázkodó posztján a dühös hangulat jel van többségben. A sajtó egységesen száll szembe a döntéssel. Eddig a Tiszát támogató humorista is csalódásról készít videót, és a napokban megtartott belvárosi rendezvényükön is kivétel nélkül mindenki fel van háborodva. Nem egyszerű a vendéglátós élet Tóth Vera szerint. Az énekesnő a minap hosszú posztban számolt be azokról a nehézségekről, amelyek őt érik, mióta férjével egy éttermet üzemeltetnek. Azt írja, sokszor a hónap végén összeszámolják, mi maradt nekik, miután mindenkit kifizettek, és sokszor kiderül, hogy szinte semmi, hiába látszik egy nagy összegű bevétel az adott hónapban.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipakszal találkozhatnak a sofőrök Valassagyarmaton, a Szügyi úton, valamint Gödön, a Pesti úton is. Vezessenek figyelmesen.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: álmodjanak szépeket. Jó éjszakát!
1: Jó éjszakát! 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 1-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek!
3: Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy minden feltétel teljesült tegnap ahhoz, hogy hazahozhassanak 6000 milliárd forint uniós pénzt. Vitézi Dávid szerint teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és így a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás jusson el Magyarországra. Miller Dávid nagy döntést hozott, egy időre Tájföldre költözött, hogy kiszakadjon a megszokott környezetéből és egyfajta lelki nagy takarítást tartson. A színész műsorvezető az Instagramon mesélt arról, mi vezetett a különleges lépéshez. A 30 éves sztár elmondása szerint körülbelül 5 éve érzi úgy, hogy szüksége lenne egy komolyabb lelki nagy takarításra. Az utóbbi időben pedig arra is rájött, hogy nem minden ember segített neki ebben, sőt voltak, akik inkább újabb terheket tettek rá.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 88.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas lágerei.
1: Megafon, nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik. Használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy minden feltétel teljesült tegnap ahhoz, hogy hazahozhassanak 6000 milliárd forint uniós pénzt. Vitézi Dávid szerint teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és így a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás jusson el Magyarországra. Miller Dávid nagy döntést hozott, egy időre Tájföldre költözött, hogy kiszakadjon a megszokott környezetéből és egyfajta lelki nagytakarítást tartson. A színész műsorvezető az Instagramon mesélt arról, mi vezetett a különleges lépéshez. A 30 éves sztár elmondása szerint körülbelül 5 éve érzi úgy, hogy szüksége lenne egy komolyabb lelki nagytakarításra. Az utóbbi időben pedig arra is rájött, hogy nem minden ember segített neki ebben, sőt voltak, akik inkább újabb terheket tettek rá.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Mától életbe lépett a kötelező nyugta adatszolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság. A papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, amelynek alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt, hiszen az alkalmazás okostelefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Ha valakinek nem sikerül az új kötelezettséget rögtön teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásba, ebben az időszakban még nem bírságolnak a revizorok. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet, közölték. Az aszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek, mondta Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, részletezve azt is, melyik mézből lesz kevés a következő időszakban. Kiemelte, a vártnál jobb évet zártak a méhészek, hiszen az aszály, a hőkupola a méhészeket is érintette, de ha a külső körülményektől eltekintenek, akkor ez csak egy gyenge évzárás lesz. Bros Péter hangsúlyozta, hogy a repce és az akácméz mennyisége közepes szintet ért el, kevés méhész jut hozzá, de a Somogyban, Baranyában lévő ezüsthársakból jó termés született. A napraforgó viszont megsínylette a csapadék nélküliséget, így abból mintegy 30-40%-os termés lett csupán az átlagos mennyiség helyett. A közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy minden feltétel teljesült tegnap ahhoz, hogy hazahozhassanak 6000 milliárd forint uniós pénzt. Vitézi Dávid szerint teljesült mindaz, amely ahhoz szükséges, hogy a teljes 10 milliárd eurós eredetforrásokat és így a további 6 milliárd euró befagyasztott kondicionalitási eljárással érintett kohéziós forrást, tehát összességében ezt az árfolyamtól függően 5500-6000 milliárd forintnyi Európai Uniós forrás jusson el Magyarországra. Miller Dávid nagy döntést hozott, egy időre Tájföldre költözött, hogy kiszakadjon a megszokott környezetéből és egyfajta lelki nagytakarítást tartson. A színész műsorvezető az Instagramon mesélt